0: Hozott rendőri ellenőrzést is elrendelt. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják, írta honlapján a Szociális és Családügyi Minisztérium, amely rövid távon több konkrét intézkedést is elindított. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztás a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás, a kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Süllyedni kezdett egy 70 tonnás sít a hajó az Erzsébet híd budai hídfőjénél a Dunán csütörtökön éjjel. A Tények információi szerint mintegy 85 ember tartózkodott a fedélzeten, akiket az utolsó pillanatban sikerült biztonságban partra juttatni. Ezután órákon át tartó mentőakció kezdődött, mert attól tartottak, hogy a hajó teljesen elnyeli a Duna. A helyszínre a Pest megyei kutatómentőszolgálat egységeit is riasztották, akik a fővárosi katasztrófavédelem munkatársaival közösen próbálták felderíteni a sírt. A hajó testen, miközben folyamatosan szivattyúzták a beömlő vizet. Busz és személygépkocsi ütközött össze pénteken délután Budapest 10. kerületében a Liget téren. A baleset után az autó utasai nem maradtak a helyszínen, hanem elszaladtak onnan, miközben a busz valamennyi utasa biztonságban elhagyta a járművet és más módon folytatta útját. A katasztrófa védelem közlése szerint a baleset a 9-es autóbusz érintette, amely a Liget téren karambolozott a személygépkocsival. A történteket követően az autóban utazók elhagyták a helyszínt. Vasárnap már számítani lehet kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, nagyon szeretem, amikor megtelik élettel a stúdió, és többen is vannak, pláne ha két gyönyörű hölgy látogat meg engem, hadd menjek ABC sorrendbe, jó? Bódis Rékát köszöntöm nagy szeretettel, akivel tök más pozícióban találkozgattunk életünk különböző pontjain. Örülök neked, mert te még itt a mikrofonom előtt nem ültél.
2: Nem, de már néztelek kívülről.
1: Az biztos. Igen. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Én is nagyon.
1: És a barátnőnek is, Veszelinov, Anna Máriának, Maricának.
3: Üdvözöllek, szép estét.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. És az sem véletlen, hogy ti így ketten érkeztetek. Élményprogramot találtatok ki. Hát mondanám, hogy a fővárosi embereknek, de nem csak nekik, mindenkinek, akinek szüksége van egy kis, na mire? Felüdülésre? Töltődésre? Energiára? Jobb irányra az életét tekintve? Vagy egy élményre, ha már élményprogram? Vagy mindre így? Valaki szólaljon meg.
3: Mindre így. Ahogy így ebben a sorrendben, ahogy elmondtad, élményre van szükségük az embereknek, főleg ebben a mai rohanó világban, mert szerintem annyira fölpörgetett az élet, hogy néha tudni kell leállni, elcsendesedni, és élményeket kell gyűjteni. Persze gyűjtsünk pénzt is, de főleg a pénzünkön élményeket. Mert
1: na oké,
3: okay,
1: de
3: kevesebb.
1: Ha valaki jó állapotba kerül, akkor utána pénz is jön, nem? Legalábbis én azt vettem észre, hát hogyha jól vagy,
3: így,
1: akkor úgy rendeződik minden körülötted. Tehát akkor mi lehetne azt is mondani, hogy igen, pénz is.
3: Igen, pénz is. Igen, mert hogyha megemelkedik az energiaszinted, sokkal lazábbá válsz, és ezáltal, ha a vonzás törvényéről beszélünk, akkor mindent bevonzasz az életedbe.
1: De azt most az elején tisztázunk el a beszélgetésnek, hogy nem spiri.
3: Nem.
1: Az, amit ti kitaláltatok. Tehát most nehogy azt gondolják, ha már a titkot, így meg a vonzás törvényét mondtad, hogy ez valami spiri varázslat, mert nem erről van szó, hanem szeretnétek a hétköznapok rohanó embereit egy picit
3: elcsendesíteni.
1: Hát kizökkenteni ebből az őrületből, amit szerintem mindannyiunkra ráfér, és az elcsendesedés is, ami meg nem egyenlő a spirivel.
2: Valahogy az emberek elfelejtik azt, ugye hajszolnak mindent, nagyon felgyorsult a világunk, és elfelejtik azt, hogy egy icipicit megálljunk és élvezzük. Ahogy mondtad, hogy mi kitaláltunk valamit, ez nem egy új keletű dolog. Inkább az a megközelítés.
1: A csomagolás?
2: Nem feltétlenül, mert mi tartalmat, ugye mi folyamatosan fejlesztjük. Ez annyira üzletszerűnek hangzik így, de folyamatosan fejlesztjük ezt a programot. És mi egy régi, egy ősi dolgot gondoltunk újra, most ennek nagyon nagy divata van, és akkor majd elmeséljük, ugye, hogy miről is van szó, de gyakorlatilag az, ahogy mi a vendégeket fogadjuk, ahogy mi a vendégekhez állunk, szerintem az a más.
1: Uh-huh. Hangterápia? Ha nem?
2: Nem terápia, hanem koncert.
1: Hangkoncert, de akkor minek nevezzük akkor, élménykoncertnek?
3: Igen, egy hangfürdő.
1: Hangfürdő, aha.
2: Ez egy hangutazás. Ezt most gondolj, hogy mi úgy szoktuk kommunikálni, ugye? Csak hogy maradjunk a szakmaiságnál. Úgy szoktuk kommunikálni, hogy ez egy hangutazás, egy koncert, egy különleges helyszínen.
1: Hol és mikor ezt mondjuk el most az elején, hogy megmaradjon a
2: amit mi csinálunk, az lebegő hangtávfürdő koncert, a lebegő hangtávfürdő élményprogram, és ugye a lebegést azt mi a vízen.
1: Uh-huh. Értsék jól a hallgatók.
2: Igen, igen, vízen nagyon kényelmes, vastag matracokon lebegve élvezhetik a vendégek.
1: Na, a dátumot?
2: Ja, hogy mondjátok. A következő, július 25-e Budaörsi Városi Úszoda. Nagyon-nagyon várjuk, mert egy különleges helyszín. És egyébként annak, ennek is megvan a varázsa. Most gondold el, az autópálya, vagy ugye a kivezető mellett egy elcsendesedést fogunk produkálni. Szóval...
1: Hát ez azért zseniális, amit most ti elkezdtetek, mert nem kell elvonulni erdőbe, meg mindenfajta mezőre, vagy mit tudom én, hova jönnek-mennek az elvonulósok, de nem a város közepén szoktak elvonulni általában. Tehát ki sem kell mennünk a városból.
3: Ez így van. De azért vidéken is jelen vagyunk.
1: Hát na-na, örülök annak is.
3: És hát pénteken Szentesi Városi Fürdőben lesz ugyanez a hang.
1: Ja, hát itt most már az egész országra kiterjesztettétek a csápjaitokat?
2: Azért nem is szólaltam meg rögtön, mert elgondolkodtam, hogy ugye rögtön Budapest, megint Budapest központ.
1: Hát oké, ez a Rádió Budapesten szól, persze, hogy...
2: Így van, de várjál. Tehát, hogy mi úgy valljuk, hogy vidék, nem Budapest az ország motorja, viszont vidék a szíve.
1: Oké, ez is igaz.
2: Én is vidéki vagyok.
1: Tehát, hát szerintem mindenki, aki ebben a stúdióban, mi mindenki vidéki.
2: Igen, legyünk büszkék rá, és mégis Budapesten vagyunk. És mi a Délalföldön kezdtük el ezt a hangtávfürdő koncertet, és hihetetlen élmény egyébként, hogy a vidékiek ilyen nyitottak voltak rá. Tehát ezt nem kell túlmagyarázni, kíváncsiak voltak, eljöttek, és nagyon jól érezték magukat, és több mint hát 60 fővel produkáljuk most a külső medencében ezeket a koncerteket, három terapeutával, és mindig egy kicsit
1: na, más, látod, vagy. Már csak van terapeuta, hát és persze. Leszóltál, hogy ez
2: jó, hát
1: terapia.
2: Hogy nevezzem hangszálkezelő? Nem, hát a hangtálterapeuták
1: vagyunk.
2: Na,
1: milyen jótékony hatásai vannak ennek a hangutazásnak?
3: Nagyon jól regenerálja a sejteket, akik azért úgy elfáradtak, és ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt fölenergetizálja. Nagyon jó kiegészítő kezelés tud lenni egy orvosi kezelés mellett, és még egyszer hangsúlyozom, kiegészítő. Nem helyette, hanem kiegészítő kezelésnek.
1: Nyugtat?
3: Igen, abszolút. Igen.
2: Jótékony hatással van, ugye a hang, a rezgések, ugye ez egy bizonyos számú rezgéssel, de ebben ne is menjünk bele mélyen, ugye ezt szoktuk mondani, hogy bárhol vagyunk, hangok és rezgések vesznek körül. Ezek jótékony rezgések, amire szükségünk van. És ezek ugye az agyhullámokra és az idegrendszerre, a gyógyulási folyamatokra, a sejtre, mindenre jótékony hatással van. Stresszoldó, blokkokat old, ugye szoktunk küzdeni a terápia jelleggel, ugye mi a különbség a terápia és a hangfürdők között a terápiánál, amikor a fém hangtálakkal körbevesszük a testet, sőt, rá is pakolunk ugye a testre, milyen szépen, ráhelyezzünk a testre hangtálakat, és ott konkrétan ugye a rezgéseket a testén keresztül érzi. Itt sem tudjuk kikerülni ugye a rezgéseket, sőt, ugye a víz viszi a rezgést, a hangot, szóval nem mondom, hogy ugyanaz a hatás éri, de a hatás...
1: De mégiscsak hasonló.
2: Igen.
3: De az élmény mindenképpen ugyanaz. Ez a hűha.
1: Tehát itt az élményen van a hangsúly.
2: Így van.
1: És én azért is örülök annak, hogy jöttetek, meg meséltek róla, mert szerintem a mai világban, amikor mindenki a telefonján éli a közösségi életet, sokszor a családi meg a baráti kapcsolatokat is itt ápolgatjuk. Nagyon fontosak az ilyen közösség, teremtő, közösségépítő találkozások, amiket ti szerveztek. Tehát itt barátságok alakulhatnak. Meg minden.
2: Igen, de úgy, hogy egyedül is eljöhetsz. Tehát ez egy fajta közösség, de mégis egyedül vehetsz részt rajta. Tehát egyik sem kötött.
1: Nem kötelező ismerkedni.
2: Nem társasági program, de ott vagy egy hasonló gondolkodás hát a közösségben.
1: Lényeg. Ez a lényeg, hogy az
3: de a végén azért ugye meg szoktuk vendégelni a vendégeinket egy hűsítővel, és azért kialakulnak csapatok, csoportok, beszélgetések, és azért azt viszont meg jól látni, hogy nem a telefon a rögtön az első, hanem a kommunikáció egymással szemben.
1: Hogy tervezitek most akkor, ha maradunk a Pesténél, július 25, ugye a Budaörsi?
3: Így van.
2: Városi úszoda.
1: Városi úszoda, és utána minden hónapban lesz, vagy többször is egy hónapban? Mi a terv?
3: Több helyszínen is Budapesten.
1: Tényleg?
3: Így van. A következő helyszínünk az a Konrád Ferenc úszoda lesz.
1: Na, minden úszodát meg kerületet végig fogtok látogatni?
3: Reméljük, hogy nyitottak lesznek a fürdőigazgatók és úszodaigazgatók erre
1: hát
3: a programra.
1: Hát ez nekik is egy különlegesség.
2: Mindenféleképpen ez egy, ők is kíváncsiak. És furcsa, hogy ugye férfiakkal kell általában tárgyalnunk, a nők mindig nyitottabbak az ilyen dolgokra, de a nyitottság megvan.
1: Résztvevőként is nyitottabbak a hölgyek? Tehát kik mennek hozzátok elsősorban?
3: Egyelőre még azt gondolom, hogy igen. De vannak férfiak, és képzeld el, hogy vannak házas párok, akik együtt jönnek. És ez is olyan jó látni, hogy együtt. Ez hát egy közös
1: csapatépítés valahol ez is.
2: Igen,
3: családépítés.
1: Családépítő is.
3: Igen, igen.
1: Ti mikor próbáltátok ezt először? És rátok, hogy hatott. Most kérdezem, akkor bocsánat, Marisa, azért a Rékát, mert őt régebb óta ismerem, hogy te mindig egy két lábbal álltál a földön. Én azt sem tudom, hogy a spiri világban te valaha hittél-e. És tudom, már elmondtuk, hogy ez nem spiri, de mégiscsak közelít ahhoz.
2: A halak érzedben. Vagyok. Halak vagyok, okay, tehát jó, bennem, okay. Bennem megvan a kettősség. Ugye a két lábon állás is, ezért én egy indirekt dolgot csinálok abban, amiben ugye a másik lábbal állok.
1: Hát meg egész régóta. Sokat foglalkozom már halak cápákkal is. Az üzletélet cápáival.
2: Így van. 15 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még régebben, Bársony Bálint a Momhultban csinált hangutazást, és akkor volt arról szó, hogy én komolyabban foglalkozom majd ugye ezzel a témával, és engem elvarázsoltak. Ugye ott zenészek voltak jelen, többen voltak, és engem beszippantott ez az egész dolog, és utána beleszerettem egy hangszerbe, aminek a neve a handpan. Uh-huh. És én már mellette ugye ezzel foglalkoztam, ilyen zenéket hallgattam, imádom a Tina Turnernek a, hogy mondják, ezt ilyen mantra, uh-huh. 3 órás, nem tudom hány órás mantra.
1: Nem is tudtam, hogy van neki.
2: Figyelj, hallgass meg, szédület, isteni. Okay. És tehát én erre mindig is nyitott voltam, de nem ölelgetek fákat, viszont uh-huh. vonz a természet, a vízért odáig vagyok, nem fekszem a földre, a föld energiát, de járok túrázni, és imádom a természet hangjait, a színeket, a szellőt, mindent. Tehát a nyitottság mindig is megvolt. Az pedig, hogy utána mi hangterapeuták lettünk, az viszont üzleti alapon döntöttük el.
1: De most azok lettetek?
2: Azok. Természetesen aha. azonnal elmentünk egy képzésre, és ezt végigcsináltuk. Egyrészt azt, hogy tudjuk azt, hogy mit adunk el, másrészt azt, hogy adhassunk.
1: Uh-huh. Marica, neked az adás? Az régi?
3: Hát nem. Egy időben kezdtük a Rékával ezt a történetet. Nem is tudom, a vízzel való kapcsolódásom az gyerekkori. Aha. Én buvárúszó voltam,
1: ja.
3: és hát elég komoly szinten is, tehát versenyeztem is, és nemzetközi versenyeken vettem részt, és nagyon-nagyon sokáig. Tehát a víz, az nekem, azt szoktam mondani, hogy az éltető erőm, uh-huh. meg a víz az a biztonsági zónám. Tehát ami a vízben történik, az csak jó lehet. Uh-huh. És nekem innen a vízzel való kapcsolódásom. Hát a spirituális világ, hogy hiszek-e benne, vagy nem, egészségesen egy bizonyos balanszban igen. Tehát vannak dolgok, amik megmagyarázhatatlanok, és, de azért elfogadom. Azért vannak túlzások, azzal nem tudok azonosulni, hogyha valaki túlzásba viszi ezt az egészet. Uh-huh. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy az egészséges egyensúlyt azt megtartva, akkor minden jól tud működni. Ez is.
1: Jó, erre figyelni kell. Akár segítetek is benne? Ezzel az élményprogrammal?
3: Én azt
1: az egyensúly
3: gondolom,
1: az meg
3: igen.
1: legyen az ember
2: ez,
1: életében?
2: Ez a cél.
3: Ez a cél.
2: Ez a célunk. Igen.
3: És például különben, ha most így megfigyeltem, mert azért nagyon sokszor nem tudunk figyelni, tehát így kívülről, de már vannak visszajáró vendégek.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Na, hát ez már, pedig nem olyan régen kezdtétek,
3: igen,
1: ugye?
3: Igen, januárba kezdtük.
1: Na, ez szuper.
2: És képzeld el, hogy fizikálisan látható az eredmény is. Volt már olyan, aki sírva jött le a matracról. Tehát benne tehát oldódott
1: az, és azonnal.
2: Valami.
3: Igen.
1: De jó.
3: Igen.
1: Na, olvasom, azt írjátok, mondjátok, az alapmisszió az egészség megőrzés, tudatos életmód, mennyire nem vagyunk tudatosak egyébként, csak mondom zárójelben, hosszan és egészségesen élni.
2: Így van.
1: És ehhez az alaphoz találtátok meg.
2: Hosszan egészségesen, nem hosszan és
1: igazad
2: egészségesen.
1: Igazad van, hosszan egészségesen. Jogos.
2: Igen.
1: Oké, okay, igen. Jó,
2: ez
1: igen.
2: A célom.
1: Milyen fontos? Az egy.
2: Ez az egy szó.
1: Szóval igen.
2: Számunkra ez egy esernyő. Szóval itt mi még nem állunk meg. A lebegő hangtávfürdő, ahogy mondtuk is, ugye, ez egy projekt.
1: Uh-huh.
2: De ezen kívül az a tervünk, hogy ezt minden irányból, étkezés, a uh-huh. relaxáció, az alvás,
1: támogatva legyen.
2: Minden módon. És eljutassuk olyan emberekhez is, akik még nem vették észre, sajnos nagyon sok velünk egykorú halálozott el, és én gondolom azt, hogy ez a túlzott stressz.
1: Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy ez az alapja. Az a mottotok, hogy érezd jól magad, és ti ezt élménykörítésbe teszitek, hogy jobban átmegy.
2: Igen.
1: A fő üzenet. Na, a tudatosságot azt elkezdték egyébként gyakran mondogatni, de nem tudják az emberek hova tenni, hogyan legyenek tudatosabbak, mert az melót jelent. De az élménye lehet, hogy könnyebben átmegy az üzenet.
2: Igen, és mi rutint szeretnénk kialakítani ebből. Tehát ahogy mondod, hogy a tudatosság, akkor nevezzük rutinnak. Hogyha már ilyen kis apró lépés rutinokat tudunk az életükbe tenni, akkor úgy gondoljuk, hogy
1: tettük. Na de ehhez segítenetek kell, hát egyedül nem fogja.
2: Hát ezért.
1: Ezért jó, ezért amit elkezdtetek.
3: Adtunk hangot ennek a
1: az előbb a szót belét folytottam meg, van még, amit szerettél volna mondani, hogy már elment, jó?
2: Már okay. 50 pluszosan, hogy lenne már meg, amit 2 másodperccel előbb mondtam.
1: Na jó, de ez tényleg fontos, hogy nem hagyjátok magatokra, mert a legtöbb módszer az mondja az okosságokat, és aztán old meg magadnak, ahogy akarod. Hát hogy? Kösz, hogy oldjam meg? Nem vagy ott velem a hűtőszekrénél, meg a mit tudom én hol.
2: Igazából, hogyha azt mondom, akkor mi egy csatornát biztosítunk most számukra, egy eszközt, amivel könnyebben megy, de itt neki jelen kell lennie, tehát mi nem tudunk helyette dolgozni.
1: Dolgoznak
2: a hangtálak.
1: Oké, de ott vagytok.
2: Ott, igen. Persze.
3: Meg sokan mondják azt, hogy nem tudnak kikapcsolni, meg nem tudják magukat elengedni. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, csak akkor nézzék ki a fejedből. Nem baj, ha pörög az agyad, attól a hangtálak teszik a dolgokat, és uh-huh. dolgoznak.
1: Tehát a jótékony hatásukat,
3: igen.
1: Azt így is úgy is.
3: Így van, azt így is úgy is kifejti. Így
1: tehát
3: van.
1: Én, aki mondjuk belealszom nagyon könnyen mindenbe, akár meditációkba is, attól még, ha én ott a matracon feküdnék, ugyanúgy eljutna a tudatomig?
3: Így van, minden? És a meditáció is, hogyha megy, és elalszol, nem baj, attól az teszi a dolgát, mert a tudatalattidba azért az szépen beszivárog.
1: Uh-huh.
2: És látjátok, pont ez, ami megdöbbentő, hogy még egy ilyen koncertre is úgy jönnek el, hogy rettegnek, hogy mit kell csinálniuk. Uh-huh. És mi mondjuk semmit. És a matracokat úgy engedjük a vízre, ugyanis itt nem kell vízbe menniük a vendégeknek, tehát finom, kellemes pamut ruhába, vagy amiben jönnek, felfektetjük őket a matracokra, mi toljuk be őket a vízre.
1: De akkor
2: és
1: úszni se kell tudni?
2: Nem. Nem.
1: Tényleg?
2: Ez egy matrac ágy, tulajdonképpen egy légágy, ami nagyon kényelmesen végig utazza.
1: Akkor az nagy ágy, hát ha nem esik le róla az ember.
2: Hát persze.
1: Aha.
2: Igen. És utána pedig ugyanígy kimenekítjük őket a vízről, tehát ugyanígy kihúzzuk őket, de amikor vízre bocsátjuk, akkor annyit mondunk, hogy jó pihenést kívánunk.
1: Uh-huh. Jó, különleges tényleg.
2: Igen.
1: Az egész. Most azon gondolom, hogy én hogy tudnék ráfeküdni erre a matracra.
2: Van egy technikánk.
1: Jó, hogy azt megmutatja mindenki. Oké. Okay.
2: Választásod nincs, tehát csak úgy, ahogy mi mondjuk.
1: Ah, jó, oké. Okay. Azért vagytok ott. Igen. Segítsetek ebben az egészben. Mi lenne a cél? Mi van előttetek vízióként? Hogy ebből akár napi szinten legyen?
3: Igen, mindenképpen.
1: Hát mi az ajánlott egyébként? Mennyiszer menjen el az ember?
3: Mennyiszer akar, nincs káros hatása.
2: Ez hangfürdő. Uh-huh. A terápiánál szokták azt mondani, hogy 5 alkalom, de ugyanúgy, mint a masszázsnál, hogy 5 alkalom, és akkor hetente ugye az első 2-3 alkalom, inkább a 3 alkalom, utána lehet 2 hetes kihagyásra. Ezt hetente, 3 naponta, ez olyan, mint amikor beteszed egy jó zenét, és hallgatod.
1: Uh-huh. Igen, ezen gondolkodtam pont, hogy a hallgatóknak, csak gondoljanak bele, hogy amikor a medencében, akár a strandon ott vannak, és szól a zene, mert mindig szól a zene, hogy az már mennyi pluszt hozzá tud tenni a naphoz. Na, ezt most képzeljék el meditatív állapotban.
2: Igen, a csillagégbolt alatt, mert ugye zárás után sötétben, tehát már mire befejezzük az 1 órás programot, addigra sötét lesz. És csak képzeld el, hogy csak a gyertyák égnek,
1: hát ezt
2: a lámpások, hát igen, a fáklyák, mert ugye ezt is visszük, tehát mi megadjuk a módját, a hangulatát illóolajokkal, hogy érezzék, vagy füstölőkkel éppen, és hozzá pedig a természet.
1: Tehát az élmény az ilyen szempontból, az nem csak egy ilyen hangzatos valami, hanem tényleg élményt adtok.
2: Igen, igen, igen. Betakarjuk őket, mert ugye ilyenkor, amikor elkezdenek lenyugodni, akkor egy kicsit ugye...
3: Lelassul a pulzus, és fázni fognak.
2: És fázhatnak.
3: Vagy fázhatnak.
2: Igen, a 35 fokos nyári.
1: Korhatár itt nincs egyébként?
3: Nincs.
1: Ugye gyerekek is mehetnek?
3: Igen. És képzeld el, hogy most a legutóbbi algyői hangtárfürdőkön volt egy spazmussal született kisfiú oxigén hiányjal. És tudod, ők ilyen izomgörcsük van, tehát meg ilyen izommerevségük, meg...
1: Tehát pont nem a matracra való.
3: De, és képzeld el, hogy fölrakta az anyukája, meg a, tehát két kísérővel jött a kisfiú, fölrakták, hát nekem azért úgy a szívem szorult, mindegy, fölrakták a matracra, és egy görcs volt a kisfiú, és ahogy elkezdődött, és elkezdte hallgatni ezt a hangfürdőt, szemmel látható volt a kisfiúnak az ellazulása, és ugye ezeknél a gyerekeknél, meg hát akik ugye felnőttek is, azért ez a spazmusos történet és az ellazulás az nagyon fontos, és és ez viszont nagyon-nagyon jó ér. Ez nagyon-nagyon hát jó érzés
1: ilyet,
3: volt.
1: Sok ilyet kívánok nektek. A végén vagyunk már, jó társaságban repül az idő, azt mondjátok meg, hogy hol találunk meg benneteket, milyen néven, tehát ha információra van szükség.
3: Facebook és Instagram oldalunkon az a nevünk, hogy Mind Body Spirit. És most már jó, mert másodiknak dob föl minket a Facebook.
2: És még utánunk van egy olyan, hogy összhang. Mert ez is sokat jelent.
1: Mind, Body, Spirit, összhang.
2: Így
1: megtalálnak Bódis Rékát és Veszelino Anna Máriát. Maricát?
3: Igen.
1: Maricát keressék, jó szívvel.
2: És várjuk szeretettel, Andris.
1: Engem
2: is?
1: Ja, jó, köszi. Július 25 a Budaörsi városi úszodában találkozhatunk, meg az összes többi helyen. Köszönjük. Vigyázzatok magatokra, sok csillogó szempárt.
3: Köszönjük szépen.
1: Akkor nagy baj nem lesz, a többieké csillog, a tiétek is.
3: Igen.
1: A hölgyektől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Schlager Kult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, mint az első részben. Természetesen, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, de a mikrofont is, és változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Ezt én rendszeresen elmondom, amikor az az úriember érkezik ide hozzánk, aki filmrendező, illetve a Daligog művésztelep vezetője, alkotóként arra tette fel az életét, hogy továbbadja a művésztársainak azt az örökséget, amit ő is megkapott, és hát egy valódi közösséget építsen itt a Dunakanyarban, Leányfalun, Balatonról áttéve egyébként a művésztelepek székhelyét. Baska Balást köszöntöm sokadjára itt a műsorban. Mindig örülök neked.
2: Köszönöm szépen, András. Hát nagyon nehéz megszólalni ilyen szép felvezetés után. De az az igazság, hogy a művésztelepek...
1: Szép a hivatal, szép a missziód is.
2: Igen. Szóval a művésztelepek azok mindig a szívem csücske voltak, meg kamaszkoromtól hordott drága édesapám. És aztán...
1: De ott tényleg az elején elkapott valami? Már az elsőnél?
2: 14 évesen vitt el, és 18 volt, amikor vele utoljára így ketten mentünk, mert a következő évben már, amikor a elsős voltam a momén, akkor már megcsináltuk a csopakit, amit a szüleim amivel alapítottunk. Az nagyjából most 30 esztendős, és hát 2 éve váltottunk névet ugye Daligógra, és a Daligógnak a 2.0 művésztelepe az most augusztus 10-től lesz, mert ugye a nyár elején már megtartottuk az elsőt nagy létszámmal, és nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolok rá vissza, nagyon nehéz szíve jöttünk el, olyan jól sikerült. Hát a augusztus 10-ével kezdődik egy hétfői nappal a 2.0, és 13-áig tart csütörtökig, és hát remélem, hogy még akkor is zseniális jó időnk lesz, és hát a fényművészetének tervezzük magát a tematikát, mert Caravaggio volt az egyik alapötlet, hogy az ő világában fogunk olyan feladatot adni az alkotóknak, hogy csendéletet kell ebben a stílusban fessenek, és akkor ha már a fényt kutatjuk, akkor Vermeert se lehetne kiengedni ebből a sorból, mert ugye nagyon szeretjük, és hát a Vermeernek ugye van a nagyon híres kép a Lány György fülbevalóval, egy ilyen beállítást fogunk élő modellel csinálni.
1: Aha.
2: És hát erről fogunk prezentációt tartani, és hát a mostani koncepcióban szerepel még az impressionizmus is, mint olyan, mivel hogy sokat kint leszünk a tájba, a plenerbe, fogunk kint festeni, nyilván rajzolni és fényképezni is. Kint a tájba fogjuk a filmeket megvalósítani, amilyen filmeket majd írnak az ide érkező filmes alkotók. Ugye itt megtanulnak forgatókönyvet is írni, és felsnittelni, és storyboardot rajzolni is. És hát igyekszünk annak is, hogy az absztrakt művészetet megismertessük a haladó csapattal, mert absztrakt művészeti feladat is lesz az utolsó napon, szóval izgalmas dolgok jönnek. Hát ez egy nagyon ismeretekben és kreativitásban gazdag nyárnak érzem, és az lesz.
1: Biztos vagyok benne én is. A portré festéssel, rajzolással hogy állnak a művészeid?
2: Két részből áll ez a folyamat, mert ha valaki beesik ebbe úgy, hogy annyira nem képzett alkotó, mi megtanítjuk ezt elsősorban a rajzolás részére, amit ugye föl kell rajzolni a vászonra. Tehát ezzel szoktak egy kicsit jobban megizzadni, de mi a sajátosságokat, az alapot megtanítjuk. Hát mögöttem egy érdekes portrés korszak van, én a Balatonon portréztem a csopakon 14 éven át. Ugyanazt csináltam, mint a fürediek, és hát sokszor olyan volt, hogy 4-en kerültek elém, és akkor mind a 4-üknek hasonlítania kellett. És itt igazából a szerkezetre tanítjuk meg az ideérkezőket. És ha ez megvan, akkor onnantól kezdve pedig már jöhet a festészeti része, amit előzőleg megmutatunk egy prezentációba. Tehát nem azt mondom, hogy viszonylag közepes rajzi alapokkal is már be lehet-e ez a feladathoz zuhanni, de mi szeretjük a kihívásokat. És az az igazság, hogy ahogy hát Fermer meg amúgy se lesz egy könnyű feladat, mert nagyon izgalmas módon lesz bevilágítva. Szóval már látom magam előtt, ahogy ottan lázasan zajlik a munka.
1: Például rólad már készítettek életű portrét?
2: Rólam készített még, képzeld el, hogy drága édesapám még a 90-es években. Igen. Egy alkalommal, amikor épp a felvételire készültem, és rajzoltam valakit, egy modellt, akkor kedve támadt.
1: Munka közben
2: leült és csinált, igen, és sajnos nem tudom, hova került az a rajz, pedig annyira jó.
1: Nincs is meg.
2: Hát elképzelhető, hogy meg lesz, de már, én már többször kerestem, de az az igazság, hogy tőle nem tűnt el egyetlen rajzse, tehát szerintem abban a pillanatban fogom majd megtalálni, amikor egyáltalán nem számít.
1: Ja, az biztos vagyok benne, igen, ez így szokott ez lenni. Ilyen. No, de nem akarom még elengedni a témát, mert azért ez egy izgalmas dolog, hogy te ott ültél csopakon végig, hát és portrésztál.
2: Azt kamaszként kezdtem el.
1: Ezt hogy képzeljük el, hogy tehát,
2: úgy képzeld el, hogy először elmentem egy hétre, csak hogy lásd, hogy a sajnos aki művész, azok elsősorban ezt érdemes csinálni, mert elmentem egy építkezésre dolgozni. Uh-huh.

0: nézd, a második nyaramon már ott már megvettem az első autómat, igen.
1: Ja,
0: ennyire? Akkor, igen, 98-ban.
1: Na de ezt mondd már, hogy mennyi idő, amíg megrajzoltál ott?
0: Nézd, és most ugyanez? 20-25 perc. Aha. És aztán az első egy-két évben ennyi volt, és aztán pedig 15 és 10. Tehát nagyon fel tudott ez aztán gyorsulni, amikor az ember már nem tudom hány ezer fejen túl.
1: De most eszedbe nem jutna ilyet csinálni?
0: Mostanában annyira nem, de képzeld el, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt elkezdtem megint karikatúrázni, mert ebben az időszakban nagyon szerettem azt a műfajt és azt az időszakot, és az Instára tettem föl karikatúrákat, mert akkor végig akartam járni úgy a celeb világot, hogy mindenkit megrajzolok. Fenn is van mai napig Balazs Baska néven az Instán ezek az képek. És akkoriban talán egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt rendszeresen elhívtak rendezvényekre is. Csak, csak aztán átvette, és újra visszakerült a festészet a film mellett a főhelyére, és utóbbi időben csak festek, és az őszi kiállításomra készülök egyébként. Ami az Oktogonnál lesz az 5-ös 10-ben, és mivel két szintnyi lesz, tehát egyelőre a felével vagyok kész az anyagnak.
1: Jaj, nincs is kész a másik.
0: Hát nincs, de minden megvan már tervbe. Már tervbe, és folyamatosan haladok, tehát én képenként haladok. Én általában egyszer egyet csinálok, nagyon ritka az, hogy többet, de a hallgatóimat is erre próbálom vinni, hogy ha van egy terv, azt vigyék véghez, és ez a művésztelepen is így zajlik a Daligógon is. És egyébként nálunk ott a Daligógban az a csodálatos, hogy ugye két szintnyi, tehát 6 terembe zajlanak az alkotások, és ahogy az ember jár körbe-körbe és eltölti azt tanárként, meg alkotóként azt a néhány napot, utána egyszerűen úgy megy az alkotás, mint a gép. Uh-huh. Tehát egy olyan inputot adunk oda-vissza egymásnak, és
1: te is kapsz.
0: Én is kapok.
1: Tehát te ott alkotsz, ami részletek?
0: Hát nem, én korrigálok, tehát én folyamatosan mutatom, hogy melyen irányba menjenek a képek, van, hogy bele is nyúlok, van, hogy bele is rajzolok, de azzal olyan, mintha én magam is festeném. Tehát ezért szoktam úgy mondani, mert ugye rajtam kívül vagyunk még 4 tanárok, hogy közösen alkotunk, mert bár van, aki eleinte ezt nehezményezi, hogy van, hogy belenyúlunk egy picit a rajzába, de ez édesapám módszere volt, és tud működni. Egy idő után már természetes.
1: Ott kint is a művház udvarán is vagytok?
0: Vagyunk, meg igazából nem csak az udvaron, hanem lemegyünk a Dunapartra járon, tehát sokat kint leszünk, és így volt már nem egyszer olyan történet, hogy kint dolgozott egy nyugdíjas házaspár, megvették a képét, amit ott nálunk csinált, tehát kevesebbet tudtak a végére kiállítani a kiértékelésre. Az egyik fiúnak tavaly 3 képét vették meg Tiszafüreden, tehát mi egy látványosságnak számítunk, amikor a Daligó művésztelepít megjelenik Lányfalun.
1: Hölgyek vagy urak mennek elsősorban?
0: Hát az talán úgy van az arány, 60% hölgyek vagy, és 40% urak. De egyre többen jönnek az urak is, és felbátorodnak, és például jár hozzánk egy portré festő, ő most a júniusin volt, a Batári Pisti, akinek minden egyes vármegyébe vannak portréi, és autodidakta módon tanult meg, és tavaly nyáron csatlakozott a csapathoz, és rendszeresen jön, és tehát nagyon izgalmas alkotóink vannak. Van például Kleihenz Magdi, aki most jön majd vissza a csapatba augusztusba, ő 78 éves, már 2 éve jár hozzánk, a Csopakin volt először ősszel, még 24-be, és ő például idén végzett a METUN illusztrátor szakon, és egyébként építészmérnök, tehát itt vannak orvosok, vannak tanárok,
1: nagyon színesek,
0: vannak építészek, persze vannak mentősök, vannak fegyverkészítők, vannak ápolónők, tehát itt mindenféle rendű, rangú alkotó megfordul. Van egy 13 éves kisfiunk, aki visszajár, és egyszerűen zseniális, a Rigó Tomika, tehát egy nagyon jó társaság van.
1: Nagyon na, hát már hallgatni is jó egyébként, hogy tényleg ilyen, ez létezik, itt egymást inspiráljátok, igen. Mert egyébként ez egy művésztelepnek a célja, hogy egymás olyan hatással legyetek?
0: Hát az inspiráció és a társaság tulajdonképp, meg a közös alkotás, a közös alkotó energia, és egyébként a modelljeink is visszajárók, tehát akik már tavaly tavasz óta járnak, a fej és akt modelljeink, ők is nagyon szeretik a csapatot.
1: Ja, hogy itt aktok is készülnek?
0: Persze, akt is, fejmodell is, hogyne. És van, amikor elmegyünk egy egész vadabb irányokba, mint a szürrealizmus, mint az expresszionizmus, mint a futurizmus. Tehát fontosnak tartom azt,

0: azt, hogy mivel hogy profi alkotóink is érkeznek, hogy olyan feladatokkal találjam be őket, ami kimozgatja őket az alkotói eddig megszokott komfortzónájukból. Uh-huh. Mivel hogy a tábornak a fő célkitűzése, a fő célja az, hogy minden egyes alkotó, vagy minden egyes alkotás iránt érzékeny ember megtalálja az egyéni művészi hangját. Ebbe segítünk, ezért vagyunk többféle karakterek tanárok is. Ugye köztünk lesz a Kusovszkibe a festőművésznő, aki a kezdőfestőket viszi, velünk lesz a Porpáci Zoltán grafikus művész, velünk lesz a Bukosza Kristóf belsőépítész, és jó magam, aki festőművész vagyok, és filmrendező. Tehát, hogy többféle meglátás, többféle világlátás, többféle koncepcióval próbálunk nekik segíteni ahhoz, hogy a művészi egyéniségüket megfaragni tudják, és ebben a leginkább általában az utolsó, a negyedik nap segít, ami egy kiértékeléssel ér véget, ami azt jelenti, hogy aznap van egy közös ebéd, viszonylag később, 2 óra felé, és akkor olyan 2:30 felé elkezdjük a kiértékelést. Úgy képzeld el, a tavaszi művésztelepünkön, ahol 56 fővel voltunk, ez majdnem 5 órán keresztül tartott, de ilyenkor elmondják az alkotók, hogy mit visznek innen el, elmondjuk mi is. Aha,
1: tehát az útravalókat.
0: Persze, hogy mi az, amit meglátunk, hogy mi az az irány, amerre javasoljuk menni, és itt nagyon érdekes dolgok jönnek, és talán minket alkotókat ez inspirál a leginkább alkotásra, hogy a egymás műveiben látunk meg olyasmit, ami minket is megindít, tehát ez egy oda-visszaforgó körforgás, és nagyon-nagyon szeretjük. Tehát a művésztelep.hu-n, ha fölmegy valaki, és megnézi a korábbi fotókat, vagy videókat, akkor lát ezekből a kiértéskelésekből jó néhány fotót, és az is látszik, hogy a visszatérő alkotók milyen szépen, milyen gyönyörűen fejlődnek a fiatalok, de az idősek is.
1: Igen. Na hát mondom, még hallgatni is szívmelengető az, hogy a mai világban, ezt már az előzőnél is mondtam neked, amikor itt voltál, hogy milyen jó, hogy tényleg tudtok személyesen találkozni és közösséget építeni. A művészek is, meg az, akik ott egyáltalán látnak benneteket, meg kapcsolódnak veletek a Dunaparton.
0: Igen, hát talán az, hogy a filmes szak is velünk van, és általában fiatalabbak jelentkeznek, akik mondjuk kiszoktak válogatni filmenként egy 4-5 szereplőt. Uh-huh. És amatőr szereplőket beszélnek rá szerepekre.
1: Kint az utcán?
0: Persze, vagy akár a faluházba, vagy akár a gyógyszertárba, vagy itt ott, ahol megcsinálnak jeleneteket. És az az igazság, hogy ez is benne van a közösségképzésben, hogy itt jó pár alkotó soha nem gondolta, hogy mondjuk egy kis filmbe szerepelni fog, igen, hogy színészkednie kell. Ezt itt meglépi, itt megint túllép egy kicsit a komfortzónán, és hát az nagyon érdekes, amikor valaki például 0 kilométeresként eljön, megtanul forgatókönyvet írni, megtanul szinopszist írni, megtanul felsnittelni egy filmet, megtanul kiválasztani helyszíneket, szereplőket, és annyira szivacsként szívják az ideérkezők ezeket az infókat magukba, hogy rövid idő alatt meglepően jó produktumok készülnek, tehát sok betülete van ennek a művésztelepnek. Érdemes meglátogatni a honlapot.
1: Amikor ugye nyilván te emlékszel az összes olyan a memória, hogy megismersz egy kiállításon akár olyan persze, alkotást, persze, ami nálatok persze, készült?
0: Abszolút, ottan. Abszolút. Hogyne,
1: és az
0: hogyne.
1: Neked
0: ez nekem jobb az, élmény, ez vagy? Ez nekem nagyon felemelő. Nagyon köszönöm a kérdést. Ilyenkor visszaigazolást kapok arra, hogy jó az, amit csinálok, hogy van értelme, amit csinálok, hogy van hozadéka, amit csinálok, és hogy az univerzum visszatükrözi azt, amit beletettünk, és itt van az eredmény.
1: De Balázs, miért csinálod, ha már most ennyire dobálod a labdát, akkor ezt muszáj lecsapnom. Tehát mi az a belső...
0: Az alkotás örömért, meg a hatásért, hogy hatni tudok alkotókra, és hogy azáltal, amit mondok, amilyen irányba viszem őket, azáltal fejlődni tudnak, és azáltal boldogabbak lesznek, és kiteljesedettebbek. Uh-huh. Ezt kicsit bonyolultan tudom csak, de csak így tudom
1: elmondani. Jó, megértettem.
0: Tehát ezért a flow élményért csinálom, amiben belekerülök, és ez valami teljesen univerzális módon tud tölteni.
1: Vagy ez kölcsönhatás, amilyen hatással vagy te rájuk, legalább annyira hatással vannak ők is rád.
0: Pontosan. ez egy oda-visszajáró körforgás, és vélelmetes az, hogy mennyire nem számít a kor a művészetbe. Hogy egy 40-es, vagy egy 70-es, vagy akár egy kamaszkorú alkotó is mennyire megértik egymást, és mennyire ott egy kis családot alkotnak rövid időn belül. Tehát ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Itt fontosnak tartjuk a kommunikációt is, tehát nem véletlenül van az, hogy beszéltetjük a végén a kiértékeléskor az alkotókat a műveikről, egyszerűen azért, hogy hát egyrészt ahhoz, hogy egy művet el tudja adni, beszélni kell tudni róla, meg kell tudni megfogalmazni, de ez így van akár egy grafika, egy fotó, egy film esetében is, és ebbe is próbálunk az első pillanattól, tehát az elején, ahogy megérkeznek az alkotók, van egy bemutatkozás, és én erre is nagyon kíváncsi vagyok, és itt figyelek arra is, hogy ezek az alkotók az alatt a 3-4 alap alatt hogy nyílnak meg, és hogy mernek, meg tudnak egyre többet beszélni egymásról és magukról, főleg magukról. Ez nagyon izgalmas.
1: Mert ilyen szempontból is személyiségfejlesztő.
0: Abszolút.
1: Az egész.
0: Abszolút.
1: Na, hát Balázs, megint a végén vagyunk, ugye, mert jó társaságban repül az idő, de ez egy nagyon fontos misszió, amivel kapcsolatban megint beszélgettünk. Sok ilyen élményt kívánok neked.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Művésztelep.hu-t megtalálnak.
0: Így, nagyon
1: az augusztusiról is, úgyhogy legalább olyat, mint a júniusi, vagy még ezt emeljétek is meg, sok csillogó szempárral.
0: Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy itt lehettem.
1: Én is örültem neked, művészszerep.hu, kedves hallgatóink, és Baska Balástól, festőművésztől, a Daligóg művésztelep vezetőjét, és egyébként filmrendezőtől most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: A Schlagerkult.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Bódis Rékának, Veszelinov Anna Máriának és Baska Balázsnak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról, azonnali segítséget kér az Országos Vérellátó Szolgálat. Teljes szélességében lezárták a Soroksári út egy szakaszát. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújításáról. Ennek célja, hogy az észrevételekkel majd segítsék a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben. Közölte a belügyminisztérium, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervezetek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az ORFK irányítása alatt tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tüzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. Vasárnapig teljes szélességében lezárták a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztése miatt, közölte a Budapest közút és a BKK. A lezárás idején a Rákóczi híd fel- és lehajtói is korlátozottan használhatók, több busz terelve jár, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig közlekedik. Jelentős torlódásra kell számítani, ezért Dél-Pest felül az M5-ös bevezető vagy az Üllői út használatát javasolják. Vasárnap viszonylag friss lesz a reggel, a minimumok 9 és 19 fok között alakulnak, északkeleten lesz a leghűvösebb. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat, délnyugat felül megnövekszik a felhőzet és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. Az zenekar alapítója Jávori Ferenc Fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertján hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek Fegye musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsájtották, krízis központokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Elindult a főszezon a budapesti diák albérlet piacon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernárd Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelent szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult a főszezon a diák albérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, egy nagy hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a ponthatárok után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak október. Erre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Mentőhelikoptert is bevetnek a Forma 1-es Magyar Nagydíjon a résztvevők biztonsága érdekében. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegély nyújtó páros gondoskodik. Körözött taxisofőrt fogtak el a rendőrök Budapesten. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség a közelmúltban Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági év használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyzőkönyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják. Kedtől augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró, csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval budafelé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Vasárnap már számítani lehet kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy elkelt című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Ol Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós per áldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Ol Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges étel élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux, maga Vérbeli Párizsi lett, Mágnás Miska, Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövő héttől bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Az alacsony vízállás miatt hajó helyett buszokkal érkeznek a turisták. Augusztus 8-án Budapesten játszik a Real Madrid. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve a vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között is. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort, Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorródtak a szállodahajók Komáromban. A turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre, hangzott el az RTL híradóban. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján pénteken délután Komáromnál a mérőpontnál, ami nem a meder alját jelenti, 10 cm volt a vízállás, a fővárosban pedig 47. Siklós Gabriella, a főigazgatóság szóvivője elmondta, a következő néhány napban várható némi csapadék a vízgyűjtő területekre. Az előrejelzések szerint a hétvégétől a jövő hét elejétől néhány deciméteres vízszint emelkedés várható, de ettől függetlenül továbbra is nagyon alacsony lesz a vízállás a Duna magyarországi részén. A csatorna megkeresésére a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól azt írták, jelenleg Komárom térségében 7 szállodahajó várakozik. Ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, és Budapesten is korlátozásokat vezettek be. Jelentős változásokat vezet be a 2026-os Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére a Heli Hungary Kft. A társaság közleményében azt állította, hogy a korábbi évek tapasztalatait és a lakossági észrevételeket figyelembe véve átszervezték a helikopteres transzferek útvonalát. A cég tájékoztatása szerint az utasfelvételeket idén már nem Budapesten végzik, hanem a fővárostól északnyugatra található Lupa Beach közelében kialakított helyszínen. A cél az, hogy a helikopter forgalom minél kevésbé terhelje zajjal a budapestieket. helyet. Közölték azt is, hogy a helikopterflotta egy része technikai okokból továbbra is használhatja a budaörsi repülőteret, azonban ezeknek az átrepüléseknek az útvonalát is úgy alakították ki, hogy lehetőség szerint elkerüljék Budapest sűrűbben lakott részeit.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-ször

ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a délnyugati szél. A zivatarokat viharos szélök és

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Emlékeztem utoljára, szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották a napokban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel Budapesten, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számolni kell az ország méreteivel, adottságaival vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal. Az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, már kész is ehhez a módszertan. A dokumentum határozza meg a szeptember elején induló nyilvános adatközlés rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzététerre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. A módszertan kidolgozását szakmai egyeztetés kísérte, aminek a célja az volt, hogy a nyilvános adatok egységesek, szakmailag megalapozottak és értelmezhetők legyenek. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, mirja24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Berner Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszki Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ centralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és az érdekképviseleteket is. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írja a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás alacsonypadlós büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba. Az új hévszerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet. Kedtől augusztus 2-ig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Gellért tértől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányul oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval Buda felé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Pánikba esett a Velencei tó közepén, a vízirendőrök mentették ki azt a férfit, aki a velencefürdői szabadstrand felől gyalogosan akart átkelni a napokban a tó északi partjára. Terve azonban meghiúsult, amikor a parttól mintegy másfél kilométerre a víz hirtelen mélyülni kezdett, ráadásul többször is belesüppett a vastag iszapba, amelyből csak nehezen tudott kiszabadulni.
2: Ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a lálósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A főváros útjairól tart a Rákóczinál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton, a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs vezértere között pótlóbusz közlekedik. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumeút közelében sávlezárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Reggelt kívánok mindenkinek, vasárnap reggel 6 óra után pár perccel már is indul a sláger hétvége. Én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk a reggel, illetve az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van már is Lady Gaga, elsőként jön tőle a Born This Way.

0: hétvégét mindenkinek a Sláger FM-et hallgatják. Megkezdődik a Nagykörösi út burkolatának felújítása, méghozzá jövő héten. Várhatóan augusztus végéig tartó munkák 3 ütemben zajlanak majd, ezért itt forgalomkorlátozásokra és buszterelésekre kell számítani. A Nagykörösi útat a Száfa utca és a Szeke utca között gyár felé egyirányosítják majd. Több autóbusz a belváros irányába a Vasút utcán át közlekedik majd. A beruházás során 907 méteren újul meg az útpálya, emellett járdákat, buszmegállókat, kapubejárókat és vízelvezető elemeket is korszerűsítenek majd. Mindez tehát a Nagykörösi út környékén számítsanak forgalmi korlátozásokra.
1: Kitartás mindenkinek is jó utat, itt a Sláger FM-en pedig érkeznek. A vasárnap reggel, illetve az ébredés mellé a legnagyobb slágerek. Változatosan Soft Cell és a Tainted Love, ez jó már.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek és szép vasárnapot, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Konyha Slágere, a 100-szor visszajátszott itt a Sláger hétvégében. Nem sokára pedig majd fél hét lesz, itt nézzünk az utakon, illetve ejtünk egy pár szót az időjárásról is. És Ed Sheeran érkezik ezt követően, aki hát azt gondolom, hogy napjuk egyik legkedveltebb pop előadója. Ugye számtalan előadónak ő írt, illetve ő írt dalokat most is, és imádja a ketchupot saját elmondása szerint. Ed Sheeran is a Classier mindjárt itt a Sláger. Napközben naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan, a Dunántúlon majd a középső és a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagyjából majd 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért egész nap erősebb jármű mozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a lállósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A főváros útjairól tart a Rákóczinál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton, a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örsvezértere között pótlóbusz közlekedik. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út felé a Fiumeút közelében sávlezárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, 8-szal pedig majd érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlése Mautner Zsófival, úgyhogy érdemes velünk tartaniuk 8 óra után is. Most pedig Fatima és a Ragyog a szívem, ez szól az óra zárásaként, én Csáky Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is, számítok önökre, jó reggelt!

0: utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján. A Sláger

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
2: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
2: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
3: Na jó, takar.
2: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben. 2028-ra kapott időpontot MR-vizsgálatra egy beteg a Veszprémi kórházban. Vizet engedtek le a Balatonból Siófoknál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben. Erről döntött a város képviselőtestülete. A polgármester szerint a szervezet működése nem igazságos, mert a nagyobb balatoni városok magas tagdíjat fizetnek, mégsem jutnak megfelelő szerephez a döntéshozatalban. A testület arról is határozott, hogy szeptember végével felbontja a kutyástrand üzemeltetőjével kötött szerződést. A városvezetés szerint az eredeti megállapodás előnytelen volt, és a terület a jövőben új funkciót kaphat. Az üzemeltető ugyanakkor visszautasítja a kritikákat, és úgy véli, a strand fontos turisztikai vonzerőt jelentett Keszthely számára. 2028. januárjára kapott időpontot gerinc MR-vizsgálatra egy beteg a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kunát Zsombor egészségügyi szakértő. Bejegyzéséhez a vizsgálatkérőlapot is csatolta, amely szerint a vizsgálat időpontja csak másfél év múlva esedékes. Kunát Zsombor szerint a hosszú diagnosztikai várólisták komoly problémát jelentenek, és ezek sok esetben nagyobb hatással lehetnek a betegek életkilátásaira, mint egyes műtéti várólisták. Hozzátette, bízik abban, hogy az augusztus végéig elkészülő országos várólista csökkentő program kiemelten foglalkozik majd a diagnosztikai vizsgálatok elérhetőségének javításával. A héten egyébként a Veszprémi kórházban több röntgen és MR berendezés is elromlott. Így sok beteget átirányítottak más kórházakba, de a sürgős esetekben elvégzik a vizsgálatot. A Sió csatorna vizének frissítése miatt megnyitották néhány órára a siófoki zsilipeket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a belterületi csatorna szakaszon a nagy meleg miatt algásodott, elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált a víz. Ezért 8 órán át, másodpercenként 5 köbméter friss vizet engedtek a Balatonból a csatornába. A művelet során mintegy 140 ezer köbméter víz távozott a tóból, ami a Balaton vízszintjét gyakorlatilag nem befolyásolta. Július 27-e és 30-a között zajlik a Buhim utca 2-es szám alatti ismert kályhás házbontás a Veszprémben. A munkálatok közvetlenül nem érintik a közút területét, azonban a biztonság érdekében az épület előtti és a dőlési távolságon belüli területeket lezárják. Emiatt a Szabadságtér felől a Buhim utca ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A gépjárművek a Tököli utca irányából érhetik el az utcát, a gyalogosok pedig a lezárás idején a Sörház lépcsőn keresztül közlekedhetnek. Balatonvilágosnál fogtak el egy ámokfutót a rendőrök. A székesfehérvári rendőrök egy 26 éves férfit fogtak el, aki nem állt meg igazoltatáskor, hanem nagy sebességgel az M7-es autópálya felé menekült. A sofőr Balatonvilágos térségében bukott le, ahol több rendőri egység összehangolt akcióval elzárta az útját. Az intézkedés során senki sem sérült meg. Kiderült, hogy az ukrán állampolgárnak soha nem volt jogosítványa, ittasan vezetett. Ráadásul az autót a tulajdonos engedélye nélkül használta, és a járműre kötelező biztosítás sem volt. Augusztus 27-e és 29-e között új néven és megújult koncepcióval várja a közönséget a Veszprém Balaton Film Piknik. A veszprémi és balatonfüredi helyszíneken megrendezett eseményen mintegy 60 játék és dokumentumfilmet, valamint kisjáték és animációs alkotásokat vetítenek. Emellett közönségtalálkozók, koncertek, gyermekprogramok és kerekasztalbeszélgetések is színesítik a kínálatot. Az idei fesztiválon megemlékeznek az 50 éve elhunyt Latinovics Zoltánról, valamint Tar Béláról és a 100 éve született Herskó János rendezőről is. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a lálósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A főváros útjairól tart a Rákóczinál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton, a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs vezértere között pótlóbusz közlekedik. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út felé a Filmejőt közelében sávlezárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. 06:30, 30:30, 95:08-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáky Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap reggeli ébredés mellé. Mit van már is esőként, Taylor Swift slágere, szóval már is az Opalite, tartsanak velem, jó reggelt!

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Jó hétvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Folytatódott a nyári közlekedés biztonsági kampánya Margit szigetnél. Félidejéhez ért a VRFK és a BKK 10 hetes nyári közlekedés biztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit szigetnél tartottak ellenőrzést. A rendőrség tájékoztatása szerint még 5 héten át hetente egy alkalommal vizsgálják a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi akciók során leggyakrabban gyorshajtással, szabálytalan gyalogos közlekedéssel és nem megfelelő állapotú járművekkel találkoztak. A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a kisgyermekeknek nem javasolt az elektromos roller használata, a felnőtteknek pedig védőfelszerelést ajánlanak. Nagyon figyeljenek magukra, hogyha útnak indulnának bármilyen közlekedési eszközzel. Itt a Sláger FM-en pedig jönnek a legnagyobb slágerek változatosan a vasárnap reggeli ébredés mellé. A Starship slágere pedig már is szól nálunk most. Jó reggelt, és tartsanak velem, ébredezzünk együtt!

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és szép vasárnapot. Ez volt Jennifer Lopez és a Play szólt itt a Sláger hétvégében. Nem sokára pedig 7:30 lesz majd. Szétnézzünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Majd Madison Beer érkezik, aki 13 évesen indította be karrierjét, amikor Justin Bieber megosztotta az egyik YouTube feldolgozását több mint 10 milliós követőivel. Gyakorlatilag egyetlen poszt változtatta meg az életét. Érdekesség, hogy Justin Bieber hatalmas rajongója volt, még életnagyságú kartonkivágása is volt a szobájában. Néhány évvel később pedig már együtt is dolgoztak. Madison Beer és a Bittersweet mindjárt itt a Slágeren. Napközben naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan, a Dunántúlon majd a középső és a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagyjából majd 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért egész nap erősebb jármű mozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a lálósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A főváros útjairól tart a Rákóczinál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs-vezértere között pótlóbusz közlekedik. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Filmejút közelében sávlezárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

estét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig reggel 8 óra lesz, majd érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk Mautner Zsófival és mai vendégeivel, úgyhogy tartsanak velünk. Brian Adams és a Summer of 69 pedig jön már is az óra zárásaként. Én Csáka Attila vagyok, rádiózzunk együtt a következő órában is, jó reggelt!

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somberg, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Különleges élményt keresel a Balaton közelében? Látogass el Veszprémbe, a KÓD digitális élményközpontba. Vazarelli, a világhírű festőművész új immerzív kiállítása, interaktív játékok és lenyűgöző digitális élmények várnak. Részletek kódveszprém.hu. KÓD. Éld át. Merülj el benne.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Szigorítják a parlamentben a képviselői hiányzások szankcióit. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból. Idén is herendi porcelánserleget kapnak a Forma 1 magyar nagydíj dobogósai. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fiori vagyok. Forstoffer Ágnes közölte, júniustól már nem fogadja el az indoklás nélküli képviselői hiányzásokat a parlamentben, ezért egyes esetekben illetménycsökkenésre is sor kerül. Jelezte, ősszel a házszabály módosítását is kezdeményezi a parlamenti fegyelem és a hatékonyabb működés érdekében. Facebook bejegyzésében arról is írt, hogy nem vette igénybe a házelnöki rezidenciát és a szolgálati autót sem, valamint támogatta a képviselői fizetések csökkentését. Siófokon is megjelentek a szállodai robotok. A Hotel Azurban több területen tesztelik az új technológiát, amelyet takarításban, a felszolgálásban és a vendégek tájékoztatásában is segíti a dolgozók munkáját. A szálloda szerint az automatizálás egyik oka a turizmust is érintő munkaerőhiány, ugyanakkor a robotok egyelőre nem váltják ki az emberi munkaerőt, inkább kiegészítik azt. A gépek már porszívózzák a közösségi tereket, tisztán tartják a folyosókat és a wellness részleget, valamint egy felszolgáló robot is segíti az éttermi munkát a büféasztalos étkezéseknél. A sonline.hu beszámolója szerint a vendégek kedvelik az újdonságot, sokan érdekes élményként tekintenek a robotokra. A szálloda vezetése szerint a jövőben bizonyos feladatokban egyre nagyobb szerepet kaphatnak az ilyen technológiai megoldások. Különleges koncerttel gazdagodik Veszprém augusztus 20-ai ünnepi programsorozata. A Gyárkert színpadán lép fel a Grund, a Végszínház népszerű fiú zenekara. A koncert Veszprém város Szent István napi ünnepi programsorozatának részeként várja a közönséget. Így az államalapítás ünnepén a kulturális élmények mellett egy különleges zenei est is színesíti a városi programokat, írja a Vehír. A koncertre a belépés ingyenes, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a vízirendőröknek. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság péntek és vasárnap között 18 riasztást kapott, többnyire a viharos szél miatt elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba jutott vitorlások utasainak segítettek. Egy esetben újraélesztésben is közreműködtek, egy 50 éves férfit pedig a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal bement a vízbe. Most hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő herendi porcelán manufaktúra egyedi, magyar népművészeti motívumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: Az idei Forma 1-es magyar nagydíjak a magyar népművészet motívumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges herendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas, és mintegy 3 kg súlyt nyom, a konstruktőri disztál pedig 52 cm-es átmérővel bír, és 4 kg. Mindig szoktam mondani, hogy nagy büszkeséggel tölt el, hogy bárki is lesz a magyar Forma 1-es futam idei győztese, a végén a legmagasabbra mégis a herendi porcelánt fogják emelni.
0: A vezérigazgató elárulta azt is, hogy az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Vezessenek óvatosan, lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és az Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé mától megáll a 76-os trolibusz Heged és Gyula utca megállójában is. Július 28-ától 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között sűrűben közlekedő 107-es autóbusz, illetve 7-es és a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. Lezárták a fél útpályát hétfőn hajnali 5 óráig a 4. kerületben az Elem utcában, az Ódrájú Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt a napközben itt a váltokozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Sávlezárásra számítsanak a második kerületi Zöldlombú utcában, a Pippangó utcánál vízvezeték javítása miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, ebben az órában pedig a Kóstoljuk meg Gasztró műsorunk ismétlését hallhatják. Ma ott Nezs Zsófival és mai vendégeivel, úgyhogy kezdünk már is. Álászó és a hír az pedig jön elsőként az óra indításaként. Jó reggel!

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg Gasztró műsorunk ismétlését hallják Mautner Zsófival és mai vendégeivel.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak, akik a vasárnapi ebéd főzése közben hallgatnak bennünket valószínűleg. Köszöntök mindenkit, aki esetleg a rádió YouTube csatornáján hallgat vagy néz bennünket. Én Mautner Zsófi vagyok, ez itt a Kóstoljuk meg, ahol ételekről, gasztroszakemberekről, pékekkel, cukrászokkal, termelőkkel beszélgetek mindenféle gasztrosztoriról. Mai vendégemet a gasztroszakmában csak úgy hívják, hogy az olajdíler, és ő az ország egyik legfelkészültebb, legkedveltebb és egyben legkedvesebb olajszakértője is. Giuseppe Scaricamazza olasz-magyar vegyes házasságból született, a 2000-es évek óta él Magyarországon, és ő az, aki évtizedek óta ellátja a séfeket és az minőségi olasz alapanyagok iránt rajongó háziasszonyokat és szakácsokat a különböző szuper alapanyagokkal. A Terész körúton van egy icipici olasz boltja is, az a neve, hogy Buono, és ha itt szerencsénk van, akkor az város egyik legjobb kávéját is főzi nekünk, de az egész biztos, hogy mindenről kikérdezhetjük, ami olasz gasztronómia, például, hogy mi a különbség a mozzarella, a burrata vagy a stracciatella között. Giuszi, nagyon örülök, hogy itt vagy
3: velünk. Jó reggelt mindenkinek. Köszönöm mindenkinek. A szép
2: szavagat is. A kedves olajdílerünknek.
3: Igen, igen. Ez a te brended.
2: Az én neveztelek el.
3: Így van, így van. Én azóta is.
2: Az olajdíler maradtál. Abszolút, természetesen olívaolajról beszélgetek. Igen, gyorsan,
3: hát azzal
2: gyorsan
3: kezdtem.
2: Mondjuk, azzal kezdted. És ugye mindig van nálam egy beugró téma, egy bemelegítő téma, ami az adott szakértőnek az egyik szíve csücske, és most arra kértelek, hogy mivel még dübörög a paradicsom szezon, és ugye ez a paradicsom mozzarella, ez mindenkinek nagy kedvence, hogy egy kicsit arról meséljél, hogy milyen különböző mozzarellák vannak, mi a különbség a burrata, a mozzarella, a stracciatella és a népszerű olasz friss sajtok között, és egyáltalán, hogy mit tud mondjuk egy jó burrata. Most azt elmondom gyorsan még a hallgatóknak, akik nem látják itt a tányért, ugye aki YouTube-on néz bennünket, az látja, hogy itt ülünk egy ilyen tányérnyi hófehér uha paplan és párna társaságában, amiben legszívesebben így fejest ugranék, gyönyörű ilyen krémes hófehér sajt van itt, meg még egy másik fajta is. Szóval tegyük tisztába akkor a dolgokat, mozzarella, burrata, stracciatella, meg majd te még megmondod, hogy mi mindent kell ismernünk.
3: Ugye a mozzarella, mint szó, ugye a mozza az a darab, darabolt, letépet darab, azt jelenti. És egy-egy feljegyzés alapján olyan 1200-as években már ott a Nápoly környékén a papok a kolostorokba a vándorokat szokták ezzel etetni, tehát hogy adtak ebből, és valószínűleg úgy, hogy miközben csináltak a rendes sajtot, ugye letéptek egy-egy darabot, és így ez így született. Technikailag mozzarellát csak annak kéne hívni, ami bivajtejből készül, minden más fiordilatte, tehát amikor tehéntejből készül csont ugyanaz, az igazából fiordilatte.
2: Azt nem is lehetne hivatalosan mozzarellának?
3: Hivatalosan nem, de gyakorlatilag...
2: És ez nincs levédve? Hát hogy az olaszok még nem védték le?
3: Hogy is, élelmiszerkönyvben benne van, de őszintén szóval már annyira köznyelven minden, ami ilyen fajta sajt, az mozzarella, nem nagyon törődnek ezzel. És a másik meg a burrata. A burrata nem más, mint egy ez a nyúlékony tésztából készült lemez.
2: Várjál, nyúlékony tésztából készült lemez. Tehát a nyúlékony tészta az a mozzarella, az a mozzarella valójában.
3: Van. Végül is egy lemez, egy mozzarella lemez, és azt megtöltik tejszínnel és mozzarella darabkákkal.
2: Burrátát egyébként azért mertem behozni, mert azért az régebben szerintem nem volt itthon ennyire ismerős. A mozzarella azért, mert nyilván itthon is teljesen hétköznapivé vált az elmúlt évtizedekben, de a burrata azt úgy látom, hogy az elmúlt években kezdett itthon is kedvelté válni.
3: Olaszországban sem olyan régi, mert ez a 20-as évek, a múlt század 20-as éveiben született, úgyhogy egy viszonylag új az gasztrokultúrába illet fogalmazni.
2: És a harmadik, azt nem ismertem még.
3: És azért hoztam, az a neve, hogy manteca. És azért hoztam, mert lényegében ez egy ugyanígy egy mozzarella lemez, és meg volt töltve vajjal. Nagy valószínűséggel, hiszen ugyanott készült a vaj is, meg a sajt, valószínűleg ezt találták jónak, hogy a vajnak a konzerválásnak, tehát eltették. Nyilván kölcsönösen adtak ízt is, a vaj adott egy vajasságot a sajtnak, a sajt meg ízt meg illatot, és ha jól megnézed, akkor nagyon szépen látszik itt ez a kis gumó benne. Megmondom őszintén, én nem találkoztam ezzel boltban, mert ez tényleg egy kicsit ilyen réteg terméke, uh-huh. nagyon helyspecifikus, de ezt szokták szeletelni, ráteszik például egy parmigiana di melanzanera.
2: Tehát egy ilyen paradicsomos besütött padlizsánra.
3: Így van. Vagy szerintem egy jó pirítósra is megteszi uh-huh. a...
2: Elég jól néz ki. Igen. De én közben azért ezt a burátát megkóstolom, csak azért, igen. hogy tudjak tudósítani a hallgatóknak, csak ezért.
3: És akkor ugye a lényege, hogy amit te most kóstolsz, az a belseje, az, amit viszont külön termékként is lehet találni a boltokban, ez a stracciatella néve. Ugye a stracciato a darabolt. A maga stracciatella, mint fagyi, ugye az utána jött, mert volt fior di latte fagyi, ugye van, a most úgy érte, hogy létezik, ugye ez volt a tejszín, vagy a teljes krémesebb része a tejnek, és a fior di latte, amikor beledobtak, hogy is hívják, ilyen csoki darabkákat, attól lett, ugye stracciatella, milyen névet adjunk neki, hát akkor ugye ebből.
2: Igen, ebből mindig félreértés van egyébként, úgyhogy ezt lehet helyre is rakhatjuk, hogy ugye több a stracciatella, az több mindent jelenthet, mert jelentheti ugye ezt a krémsajtot, jelenti a fagyit, szerintem itthon abból ismerik a legtöbbet, és még egy leves is van, ami stracciatella, a tojás csúrdatott. De akkor az is a szóból ered.
3: Abszolút, igen, mert ugye azt is ilyen darabos, ilyen kis hosszú szálakba készül.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstolj meg gasztro műsorom, Mautner Zsófival itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlését hallják ma Ottner Zsófival és mai vendégeivel.
1: Valószínűleg annyira megszerettük ugye ezt, igen, a paradicsomos, nem tudom, a tésztákat, egyszerű tésztákat, pizzákat, igen, hogyha mondjuk valaki étlapra tenne, nem tudom, egy káposztát, egy babot, egy csicseri borsot, ami pedig az, igen, olasz konyhában nagyon-nagyon gyakori és fantasztikus, igen, abszolút, módokon abszolút készítik, de hogy talán az kevésbé szexi, mint
2: szerintem
1: egy
2: az van, hogyha valaki nagyon érzi a gyökereit, akkor esetleg megpróbálkozik ezzel, hogy próbál egy-egy valamit kínálni, valami ételt, ami regionális. Szerintem elsősorban ez döntés, ez egy döntés a vendéglátós
1: részére. Hát, nekünk kell akkor utazni és kimenni azokba a régiókba, ahol ezeket
2: igen. De a fontos ez, hogy kimegyek, valamit megtanulok, visszajövök, és arra vagyok kíváncsi, arra van igényem. Akkor bemegyek egy olyan helyre, mondjuk azt mondják, hogy mint a szicíliai konyha, na, akkor tessék csinálni ezt és ezt, mert erre kell lenni kíváncsi.
1: És a te régiódban, Abruzzóban, ott mik a specialitások? Mit kell kóstolni, hogyha valaki arra keveredik?
2: Na várja, az egy egész megye. Hát aztán a megyén belül vannak a járások. És ez hát egész Olaszországban így, igaz?
1: Jó, akkor mit kérdezek, hogy a te járásodban?
2: Tényleg így van.
1: De azért, Abruzzói konyhának
2: mik a... Abruzzó konyha, például a spagetti alla chitarra, az egy klasszik. Tehát ez olyan spagetti, aminek négyszögletes a metszete, és ez paradicsomban, mely nagyon apró kis hús gombócokkal szoktuk csinálni. Aztán vannak a timbálok, de azért mondtam, hogy régión belül is változások vannak.
1: A timbálot meséld el, mert
2: igen,
1: mert
2: a timbálon nálam a városunknak a járásába, mert azon a környéke, úgy csináljuk, hogy palacsintába. Egy tej nélküli vízzel készült palacsintát, ezt megsütjük, és utána rétegezzük, hát most egy picit egyszerűsítve, kicsit olyan, mint egy lazánya, csak nincs benne besamel. És azt rétegezzük paradicsommártással, hús, ilyen szintén ilyen ragúval, vagy húsdarabokkal, attól függ, hogy ki hogyan szereti csinálni. Én például belecsempészek egy kis articsókát is, főtt tojást is lehet szeletelve, mozzarella, sőt, fiordi latte ebbe az esetben nem kérdés, parmezán, és azt rétegezed, hát nem tudom, csinálok 20-30-40 palacsintát, és ezeket végig kell rétegezni.
1: Igen, ez volt alkalmam kóstolni, sajnos eszméletlen finom.
2: Az. Hát én többnyire ünnepekre csinálom, mert gyakorlatilag egy egész napos munka. Viszont ugye abból a palacsintából csinálok scrippellenbusset is, ami gyakorlatilag arra szól, hogy megtöltöm parmezánnal ezt a palacsintát, föltekerem, és tányérba teszem, és azt leöntöm nagyon forró levessel. És húslevessel, így van, mindenki a saját kedvenc húslevesével tud ezzel dolgozni, baromi egyszerű ez is, és miért születhetett ez az étel, mert megmaradt palacsinta, és akkor mit csinálunk vele?
1: Hát ezek nagyon-nagyon finom ételek, úgyhogy hát ha valaki most már a mai vasárnapi ebéd valószínűleg már elkészült, hát, vagy igen, már megvan igen, a koncepció, igen. De egy ilyen vasárnapi húsleveshez egyszer ajánljuk, nem? Hogy akkor próbálják ki, hogy a csiga tészta helyett egy
2: használjuk vizet, igen. Süssük meg a palacsintat, és töltsük meg
1: parmezánnal. Megtöltjük, és akkor forró húslevessel.
2: A forró leves elolvasztja benne a parmezánt.
1: Tényleg most ezt is képzeltem. Fú, nagyon jó. Sajnos lejárt lassan az időnk, úgyhogy azt mondd meg, légy szíves, hogyha egy olasz gasztrotúrára szeretnénk elindulni, akkor szerinted mik azok az ilyen csiszolatlan, gyémánt, felfedezetlen régiók, ahova érdemes elmenni kimondottan kulináris felfedező ambíciókkal?
2: Hát én keveset hallom vissza, hogy Piemontba mennének az emberek, pedig ott a szarvasgombától, ugye kezdjük a földaloltól, a szőlőig, mi gesztenye, rengeteg alapanyaguk van, nagyon jók a
1: húsok. És hova repülünk?
2: Hát Torinóba kéne szerintem, vagy Milánóba, mert végül is Milánó és Torino között, Torino a megye város, én Torinóba mennék, és akkor ott meg a Monferratot megnézni, meg a Lange környéket. És a másik, amit esetleg el tudnék képzelni, az például hát szintén Abruzzo, de akkor a belföldi része, tehát hogy konkrétan hegyek között, ott angolul nem fog beszélni senki.
1: Ez nagyon jó.
2: Olaszul sem nagyon értjük mindig egymást, de ott például abszolút rengeteg felfedezni való van. Szép a maga a természet is.
1: Hát Olaszországban mondjuk csalódni soha nem lehet, úgyhogy teljesen mindegy, hogy hova indul az ember, ott kicsit biztos, ilyen, hogy igen, kulinárisan, meg kulturálisan is feltöltődik, de akkor ezeket a tippeket köszönjük szépen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, a kedves hallgatóktól lassan elbúcsúzom. Giuseppe Scarimacazza volt a mai vendégem, akit a Buono is apró olasz üzletben lehet megtalálni a Terész körúton, ha szerencséjük van, akkor egy jó kávét is főz mindenkinek, és ezeket a finomságokat, például ezt a hihetetlen krémes burrátát, vagy a mozzarellákat, meg hát ezer minden mást ott lehet kóstolgatni. Ami főzéshez kell, ami az olasz konyha főzéséhez kell, azt ott mindent meg lehet találni, úgyhogy érdemes őt meglátogatni, és én pedig várom önöket jövő vasárnap is, úgyhogy további jó főzést.
2: Köszönöm szépen.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztro műsorom, Altner Zsófival itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Napközben naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan, a Dunántúlon majd a középső és a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagyjából majd 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a lálósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A főváros útjairól tart a Rákóczinál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton, a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örsvezértere között pótlóbusz közlekedik. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumeőt közelében sávlezárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Kóstolj meg Gasztró műsorunk itt a Sláger FM-en Mautner Zsófival, és most az ismétlésben a Gianni-val készült beszélgetésből hallgathatnak meg egy újabb részletet.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján hallgat vagy néz bennünket. Ez itt a Kóstoljuk meg, én Mautner Zsófi vagyok, és tudják, vasárnap reggelente mindig a budapesti gasztroszcéna legizgalmasabb és legérdekesebb témáit és szereplőit hozom el. Önöknek így lesz ez ma is, és tudják, hogy az összes adást vissza lehet nézni a Sláger FM YouTube csatornán, kell bennünket keresni. Mai vendégem ezt szerintem mindenki ismeri, hiszen körülbelül 30 éve az olasz konyha arca itthon. Az évek alatt számos díjjal is elismerték a munkáját, legutóbb például az év vendéglőse díjat is elnyerte. A frissen alakuló Magyar Pizza Szövetség alapítója, ez az apropója a mai beszélgetésünknek, de nagyon sok minden más témát is körüljárunk, hiszen évtizedek óta a meghatározó szereplője a magyar vendéglátásnak, Gianni Annoni!
3: Buongiorno!
2: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ugye nem pizzát hoztál, majd elmeséljük mindjárt a hallgatóknak, hogy mit hoztál, de azért pizzával kezdünk, mert ez most a fő apropója, ugye, hogy pont most találkozunk. Szerinted mennyit változott az elmúlt 20-30 évben itthon a pizza fogyasztási és pizza készítési kultúra?
3: Hát hatalmasat ugrott. Először is azt kell mondani, nagyon sokat fejlődött. Többféle szempontból szerintem. Az egyik az utazások, amit a magyarok megtettek olasz földre, és innentől kezdve látták, hogy kóstolták a pizzát. A másik az, hogy szerintem itt emelkedett a szint, az emberek elkezdtek így eldönteni, mit akarnak enni, és innentől kezdve látták azt, hogy mi lehet a pizzából, az igazi pizzából. Én szerintem egy nagyon erős határozó pillanat az az volt, amikor, nem tudom, hogy emlékszel a szeletbárokra, vagy éppen a régi nagy brendekre, amit itt voltak Magyarországon, amit utána ki is futottak a magyar piacról, nem akarom elmondani az amerikai cégnek a nevét, de a pizza minősége és az alapanyagok használat és a tudatosság az emberekben abszolút így magasabb szinteket ért el.
2: Hát meg szerintem egy generációváltás is volt, tehát azért a 20-30 év az ugye mondjuk minimum kettő generáció, tehát azért mondjuk főleg a mai korosztály teljesen más elvárásokkal, meg más ismerettel is kóstol meg egy pizzát, nem?
3: Igen, régebben street foodnak is tartották, emlékszel azt, hogy szeletekkel lehetett fogyasztani, mi is azzal kezdtünk, volt egy másik dolgot, amit elkezdtem nagyon régen, és egy ilyen láncolatot nyitottam még akkor, és egy olyan szeletbár csináltam, ahol vékony pizzával mentem, nem azzal a vastaggal, ami alapját ott található, nagyon olcsón bizonyos helyeken volt. És látszik az, hogy a pizza mester, vagy a szakács, vannak a szakácsok és a pizzások, és a pizza készítői pizzájolónak az identitása egyre erősebb lett. Mondhatjuk azt is, mint Olaszországban, egy nagyon erős mozgórugó, egy szociális jobb létre. Szóval jobb legyen az életed. Tudod, arra, hogy legyen egy szakmád, és az a szakma meg tudod tanulni egy munkahelyen, tiéd lesz a pizza műveltsége, és tudsz nyitni egy pizzeriát magadnak. Ez Olaszországban ugyanezt történt, hogy szociálisan így az ember próbált valamit az életből munkával és tennivalóval, és sok-sok munkával természetesen, utána ebből ki tudott jönni abból a világból, ami szerintem nehézség is volt, és a pizza egy nagyon nagy szociális erőt ad.
2: Mert hogy a pizzát sokan veszik, sokan eszik, és egyébként magának a pizzának ugye az előállítási, nem tudom, mondjuk költsége viszonylag tud gazdaságos is lenni.
3: Abszolút. Meg az, hogy one man show tud lenni, szóval a tiéd, te pizzeriádot tudod csinálni, innentől kezdve abszolút ez, meg az házhozszállítás ereje, meg az a mondjuk azt, hogy nagy süréttel lősz, szóval azért a vendégköröd nagyon-nagyon tág, a gyerekektől, az idősöktől tudsz vele játszani, tudsz, a pizza tud sok mindent hordani. A lényeg az, hogy egyensúlyban legyen, ne a mennyiség. És ez szerintem ez abszolút látszik a piacon is, hogy mennyire sok pizza fajta is van. Innentől ez érdekes volt így az utolsó pláne 5-6 évben látni, hogy rengeteg új pizzeria nyitott.
2: Pont azt akartam mondani, hogy különösen mondjuk az utóbbi 5-10 év azért itthon is egy óriási nagy fejlődési folyamat volt. Ugye ez alatt azért a nápolyi pizza lesz szerintem itthon, legalábbis Budapesten, azért azt tegyük hozzá, Budapesten a nápolyi pizza lett a menő. Ennek mi az oka szerinted?
3: Az oka az, hogy nagyon sokan mentek el Nápolyba először is tanulni. Mindenki megszerzett a saját papírját. Nincs így például Magyarországon egyelőre egy iskola, remélem, hogy mi meg fogjuk ezt tudni oldani, hogy egy igazi akadémia legyen időkezve, egy abszolút olyan papír, ami érvényes, de ezt majd ezen dolgozni kell még sokat. De ami a legfontosabb az, hogy igen, nagyon sokan elmentek Nápolyba, mert érdekelt ez az üzleti lehetőség. Látták azt, hogy ez a pizza világ egyre érdekesebb és egyre izgalmasabb, és nagyon sok ember ér el. Árban és ízlésben. Ez nagyon-nagyon fontos, amit te mondtál, az összeállítási költségek nem mindegy. Utána az, hogy ha valaki elektromos, vagy gáz, vagy fatüzelési kemencére van szerencséje dolgozni, azt meg kell tanulni, kell egy kis tapasztalat. Nem hiszem azt, hogy az első pizza kihúzása nem lyuk nélkül született, és nem hiszem azt, hogy az első pizza szütése nem égetett pizza lett. Én azt gondolom, hogy a hibákkal lehet természetesen javulni, de az látszik abszolút, hogy a magyarok elkezdték érdekölte válni a pizzára. A másik oldalon látod a lángosnak is a sikerét.
2: Hát különösen mostanság, amikor azért, ahogy mondjam, a vendéglátás nem a legerősebb időszakában van, és egy gyakorlatilag gombamód szaporodnak ezek a lángosozók, hasonló ez mentén, nem?
3: Igen, abszolút, és látom azért is, mert összerakni egy receptúra egyszerűbb, összerakni idézőben egy pizzalistát egyszerűbb, az árakat is egyszerűbb összerakni, nem kell egy konyhai tudás, nem kell annyi idézőben sok minden, ami inkább a konyhában pedig igényel. Innentől ez egy abszolút emberméretű tevékenység, és ez nagyon-nagyon látszik.
2: Egyébként rögtön most eszembe is jutott, ez nem ide tartozik, csak zárójelben jegyezzük meg, hogy speciál a lángosnak is lehetne egy ilyen jó kis szövetsége, meg minőségbiztosító kritériuma, nem? Mert azért...
3: Akkor csináld, ez a következő nagy dolgod, amit csinálnod
2: kell. Nem, kösz, majd keresünk valaki lángosost, akinek ez jó projekt lesz. Na, zárójel bezárva, nem lángos.
3: De ez igaz, amit mondasz. Ez nagyon persze.
2: Hát érted, most a lángosnál az aztán tényleg a magyar street food utcai étel lett, és hát rengeteg van belőle, és ezáltal ugye fel is hígul nyilván, mint a pizzánál is, minél több, annál nagyobb az esélye, hogy belefut az ember azért rosszabb vagy közepes minőségbe is, és hát nem baj az, hogyha megtanítjuk a közönségnek, abszolút, mi a minőség és mi a jó.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg Gasztró műsorunk, Mautner Zsófival itt a Sláger hétvégében, tartsanak velünk!

0: Ez a Kóstoljuk meg gasztró műsorunk itt a Sláger FM-en Mautner Zsófival, és most az ismétlésben a Gianni-val készült beszélgetésből hallgathatnak meg egy újabb részletet.
1: Mi volt az a 2-3 nagy mérföldkő, ami szerinted ne a te életvonaladat, sorsvonaladat meg igazán meghatározta?
2: Az első megérteni, hogy egy nagy vége, egy nagy végénél van egy új kezdet mindig, feltalálni magadat, akkor azt gondolod, hogy jó helyen vagy, és közben nem. Ez volt a, mikor el kellett döntsön, hogy mi lesz belőlem, azt hittem, hogy sportoló lesz, és le kellett teljesen zárnom egy olyan világot, amit szerettem volna, hogy része legyen. Szóval ne szomorkodjatok, nézzünk mindig, mert az élet tele van üzenetekkel, figyeljetek oda. A másik, amikor ide jöttem Magyarországra, és azt gondoltam, hogy igen, azt, amit kaptam, érzelmi világa, az abszolút a gasztronómiához közel van, és elkezdtem benne tanulni, és fejlődni, és érdeket lenni, szóval a kíváncsiság egy olyan világhoz, amíg mindig kíváncsi a tesz mai napig, és a harmadik természetesen a feleségem és a családom és a gyermekeim. Szerintem ezt a hármat így 55 éves emberként visszanézve, és ne legyen, ez egy természetes, ahogy lehet mondani, útvonal. Későn jött a család, és későn jött a gyerek, lehet, hogy pont a nagy szerelmem miatt, a vendéglátás miatt volt így, de itt van, innentől kezdve ezt kell most élni.
1: És a következő mondjuk 3 évtizedet, vagy következő 30 évet, azért reméljük, ugye induljunk abból
2: simán,
1: ki, hogy mi már
2: simán,
1: az a generáció vagyunk, hogy 80 pluszosan fogunk megöregedni.
2: Igen.
1: Szóval, hogy látod, hogy szeretnéd élni?
2: Én mindenféleképpen bennem az van, hogy minden a gyermekeimre próbálom, ameddig időm van, szóval az első következő 10 év az a gyermekeim, a karakternek a formálása lesz. Szóval arról, hogy milyen fajta értékrendet tudok nekik adni, és ezen fogunk dolgozni Zitával. Mindenféleképpen én nagyon szeretem a Balaton felvidéket, és most egy kis parasztházat fogunk, pont azért, mert szerintem az elbújás, az nem azt jelenti elbújni a világtól, de belebújni a természetbe, és hagyni, hogy a természet körülvegye, mert egy ilyen gyerekkorom volt, hogy mindig a szüleim hétvégre elvittek kis faházba, az volt és a fák, a fű, a játék az kint volt, öcsémmel együtt, és megtanulni egymásban bízni a két testvérnek sokkal több időt, és megérteni, hogy legalább ezt kaptam én, mint ezt gondolom, hogy ez egy jó recept, ez az következő 10 évben. A vendéglátásban szerintem még van egy bő 20 évem, és ha látom a többi munkatársaim, a Rozárjuk, aki 18 éve
1: nagyon
2: van vele.
1: Nagyon régóta dolgoztam együtt.
2: Igen, 18 éve, az Attila 25, és a többi sok pincé már 25, nagyon sok. Én azt gondolom, hogy látva mi korosztályunk, még egy 20 év van benne. De utána nem szeretném bezárni, mert 20 év múlva remélem azt, hogy az egyik fiam, hogy az
1: hát
2: bírni fogja
1: bőven,
2: a strapát,
1: igen.
2: És lesz még vendéglátóra szükséges. Meg egy picit ezt a vidéki életet szeretném megélni, és utána természetesen mit látok 30 év, vagy 20-30 év múlva? Tehát egy nagyon érdekes kérdés, Zsófi, ez. Nem tudom, te mit látsz. Én csak jót. Én csak azt gondolom, hogy ez a metamorfózis, amiben az ember most van, az azért van, hogy jobb életünk legyen olyan szempontból, hogy békés és jó legyen az élet. Vendéglátásra sajnos nekem két nagy erős vonat lesz. Szerintem lesz egy nagyon erős street food, de olyan erősen, hogy az idő lesz a faktor, a telefon lesz a minden, így ez csak az éjségnek a
1: gyors kielégítésről
2: lesz szó, és lesz egy nagyon-nagyon jó vendéglátás, ami a jó minőségre törekvő, de nagyon erős vonal lesz a kettő között szerintem. Azt látom, hogy nagyon erősödnek azok a hamburgerezők, pizzázók, lángosozók, szóval így ez a gyors input, és a nem kérdőjeles elmagyarázott vacsorázás, hogy oda megy, elolvas, hogy mit akar, és kirend. De inkább hibrid éttermeket látok, ahol összevarak, hogy olyan étlap, ahol egy póleves lehet

0: ne, vagy mit tudom én, meg egy pizza, meg egy lazánya, ahol az ember bemegy, és egy ilyen fast foodot látok, és a másik oldalon pedig igen, egy ilyen jó vendéglátás, ahol azért másfajta.
1: Azért te nem állsz rosszul, mert azért mind a kettő vonalon van bőven tartalom.
0: Azért másban is gondolkozok, szóval azért az én életem teljesen, én szerintem, amikor így az öregség érkezik, vagy éppen nem, az idő megy, nem uh-huh. akkor teljesen más, hogy használod fel az idődet és a tudásodat, ezt abszolút látod. Igen. Lehet, hogy kevésbé aktív vagy, te mindig sokkal aktívabb vagy, mint én. Nekem sok ember van, amivel foglalkoznom kell. Igen. Én éltök, ez a teljesen más a fókusz, de azt gondolom, hogy szerintem egy teljesen racionális, de szenvedélyes életet fogok élni, és mindig kíváncsian a gasztronómia felé. Az, hogy utána mit fogunk enni, és mit fogunk inni, ez majd nem mi döntjük el, sajnos, tudom.
1: Na jó, hát ne ilyen szomorú legyen a vége. Kívánjunk saját magunknak, akkor hát még sok-sok boldog évet a vendéglátásra. Veteményes biztos, Balaton felvidéke. Veteményes még nincs, ugye az Alföldi házban mi is kevesebb időt töltünk annál, mint hogy lehessen, de van nagyon sok olyan termelő, meg szomszédasszony, aki elhalmoz, ezek maradjanak, így van. Kívánjuk magunknak, meg akkor a vendéglátásnak is, meg a kedves vendégeknek is egy békés és derűs következő évtizedet.
0: És egészséges étkezéssel rendelkező következő 30 év.
1: Így van, és sok jó pizzát, és tessék mindenkinek követni a Fupi.
0: Persze.
1: Én már most Pufinak hívom. De
0: akkor legyen Pufi pizza. Akkor mindenki most a következő ötletet, amit adtunk, de kérünk jogdíjat, Pufi pizzeriát nyissatok.
1: Így van.
0: Vagy Ria pizzeriát.
1: Tehát Magyar Pizzaszövetség Fupi. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, itt voltak, nem nagyon szépen köszönöm, és akkor ne felejtjék, hogy természetesen az Arany János utcában ott van Gianni gasztrobirodalma, minden nap ott van Gianni maga is, úgyhogy lehet hozzá menni, és elmondani a pizzák iránti, nem is tudom, kívánságokat.
0: Vagy egy lazányra, amiről nem is beszéltünk.
1: Na, arról nem is beszéltünk, ugye, hogy az lazányét hozattam veled, ami nem pizza lazánya, de ezt most még jól meg fogjuk kóstolni, majd fogják mondani a hallgatók, hogy nem mondtam el, hogy milyen, nagyon jól néz ki, jól lassan sült, következő adást majd megígérem, hogy az életutadon kívül a lazányénak is fogjuk szentelni, hogy köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Jövő vasárnap is várom önöket, viszontlátásra, viszontlátásra, ciao.
2: Ez volt a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétléseit a Sláger FM-en Mautner Zsófival, a beszélgetéseket pedig megtalálják teljes hosszában a Sláger FM YouTube csatornáján. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem!

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vitál Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
0: Különleges élményt keresel a Balaton közelében? Látogass el Veszprémbe, a KÓD digitális élményközpontba. Vazarelli, a világhírű festőművész új immerzív kiállítása. Interaktív játékok és lenyűgöző digitális élmények várnak. Részletek kódveszprém.hu. KÓD. Éld át. Merülj el benne.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
9: Köszönjük.
1: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
1: Cilla Tour. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
1: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
1: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben. 2028-ra kapott időpontot MR-vizsgálatra egy beteg a Veszprémi Kórházban. Vizet engedtek le a Balatonból Siófoknál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben. Erről döntött a város képviselőtestülete. A polgármester szerint a szervezet működése nem igazságos, mert a nagyobb balatoni városok magas tagdíjat fizetnek, mégsem jutnak megfelelő szerephez a döntéshozatalban. A testület arról is határozott, hogy szeptember végével felbontja a Kutyástrand üzemeltetőjével kötött szerződést. A városvezetés szerint az eredeti megállapodás előnytelen volt, és a terület a jövőben új funkciót kaphat. Az üzemeltető ugyanakkor visszautasítja a kritikákat, és úgy véli, a strand fontos turisztikai vonzerőt jelentett Keszthely számára. 2028. januárjára kapott időpontot gerinc MR-vizsgálatra egy beteg a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kunec Zsombor egészségügyi szakértő. Bejegyzéséhez a vizsgálatkérőlapot is csatolta, amely szerint a vizsgálat időpontja csak másfél év múlva esedékes. Kunec Zsombor szerint a hosszú diagnosztikai várólisták komoly problémát jelentenek, és ezek sok esetben nagyobb hatással lehetnek a betegek életkilátásaira, mint egyes műtéti várólisták. Hozzátette, bízik abban, hogy az augusztus végéig elkészülő országos várólista csökkentő program kiemelten foglalkozik majd a diagnosztikai vizsgálatok elérhetőségének javításával. A héten egyébként a Veszprémi Kórházban több röntgen és MR berendezés is elromlott. Így sok beteget átirányítottak más kórházakba, de a sürgős esetekben elvégzik a vizsgálatot. A Sió csatorna vizének frissítése miatt megnyitották néhány órára a siófoki zsilipeket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a belterületi csatorna szakaszon a nagy meleg miatt algásodott, elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált a víz. Ezért 8 órán át másodpercenként 5 köbméter friss vizet engedtek a Balatonból a csatornába. A művelet során mintegy 140 ezer köbméter víz távozott a tóból, ami a Balaton vízszintjét gyakorlatilag nem befolyásolta. Július 27-e és 30-a között zajlik a Buhim utca 2-es szám alatti ismert kályhás házbontás a Veszprémben. A munkálatok közvetlenül nem érintik a közút területét, azonban a biztonság érdekében az épület előtti és a dőlési távolságon belüli területeket lezárják. Emiatt a Szabadságtér felől a Buhim utca ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A gépjárművek a Tököli utca irányából érhetik el az utcát, a gyalogosok pedig a lezárás idején a Sörház lépcsőn keresztül közlekedhetnek. Balatonvilágosnál fogtak el egy ámokfutót a rendőrök. A székesfehérvári rendőrök egy 26 éves férfit fogtak el, aki nem állt meg igazoltatáskor, hanem nagy sebességgel az M7-es autópálya felé menekült. A sofőr Balatonvilágos térségében bukott le, ahol több rendőri egység összehangolt akcióval elzárta az útját. Az intézkedés során senki sem sérült meg. Kiderült, hogy az ukrán állampolgárnak soha nem volt jogosítványa, ittasan vezetett. Ráadásul az autót a tulajdonos engedélye nélkül használta, és a járműre kötelező biztosítás sem volt. Augusztus 27-e és 29-e között új néven és megújult koncepcióval várja a közönséget a Veszprém Balaton Film Piknik. A veszprémi és balatonfüredi helyszíneken megrendezett eseményen mintegy 60 játék és dokumentumfilmet, valamint kisjáték és animációs alkotásokat vetítenek. Emellett közönségtalálkozók, koncertek, gyermekprogramok és kerekasztalbeszélgetések is színesítik a kínálatot. Az idei fesztiválon megemlékeznek az 50 éve elhunyt Latinovics Zoltánról, valamint Tar Béláról és a 100 éve született Herskó János rendezőről is. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Vezessenek óvatosan, lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és az Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé mától megáll a 76-os trolibusz Hegedes Gyula utca megállójában is. Július 28-ától 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között sűrűben közlekedő 107-es autóbusz, illetve 7-es és a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. Lezárták a fél útpályát hétfőn hajnali 5 óráig a 4. kerületben az Elem utcában, az Ódrály Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. A napközben itt a váltakozó irányváthaladást jelzőrök segítik. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Sávlezárásra számítsanak a második kerületi Zöldlomb utcában, a Pittpang utcánál vízzeték javítása miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csák Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. A vasárnap délelőtti pihenés mellé Niall Horan és a Heaven, ezt már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is.

Jó pihenést mindenkinek, és jó hétvégét, ez a Sláger FM, és hogyha kicsit kimozdulnának akár ezen a hétvégén, akár pedig még a nyár folyamán, akkor jó hír, hogy ismét várja a látogatókat a római parti plázs. A Dunai fürdőhelyet a heves esőzések miatt kellett ideiglenesen bezárni, mostanra azonban helyreállt a vízminőség. Az ingyenesen használható strand augusztus 23-áig tart nyitva, minden nap 10 és este 6 óra között várják ide a fürdőzni vágyókat, ami egy szuper hétvégi program lehet még akár a mai nap folyamán is. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a vasárnapi pihenés mellé nálunk a legnagyobb slágerek, a változatosan Hozier és a Too Sweet. Ezzel már is most nálunk.

0: Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Nem sokára pedig 9:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Majd hozom Bruno Mars aktuális újdonságát, aki mielőtt szólóénekesként befutott volna, slágereket írt másoknak, többek között Floridának a Right Round című slágerét ő írta, de Silo Green egyik nagy slágerét is szintén neki köszönhetjük, valamint Travis McCoy Billionaire című dalát is ő írta. Az Uptown Funk ugye Mark Ronson neve alatt jelent meg, de Bruno Mars énekli, és a dal minden idők egyik legsikeresebb digitális kislemeze lett. Bruno Mars szóló újdonsága, az I Just Might pedig mindjárt jön itt a slágeren. Napközben naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan a Dunántúlon majd a középső és a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagyjából majd 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat mindenkinek, lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kánfor utca között, mert itt felújítják a csatornát, a Kucsma utcában útszőketre számítsanak. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnal 5 óráig, illetve hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A H6-os év Ráckeve és Szigetszentmiklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt, a kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Továbbá ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb jármű mozgásra készülnek az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. 0630 30 39 85 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan.
1: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: hatása belé fél. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
7: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Szigorítják a parlamentben a képviselői hiányzások szankcióit. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból. Idén is herendi porcelánserleget kapnak a Forma 1 magyar nagydíj dobogósai. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fóri vagyok. Forstoffer Ágnes közölte, júniustól már nem fogadja el az indoklás nélküli képviselői hiányzásokat a parlamentben, ezért egyes esetekben illetménycsökkenésre is sor kerül. Jelezte, ősszel a házszabály módosítását is kezdeményezi a parlamenti fegyelem és a hatékonyabb működés érdekében. Facebook bejegyzésében arról is írt, hogy nem vette igénybe a házelnöki rezidenciát és a szolgálati autót sem, valamint támogatta a képviselői fizetések csökkentését. Siófokon is megjelentek a szállodai robotok. A Hotel Azurban több területen tesztelik az új technológiát, amelyet takarításban, a felszolgálásban és a vendégek tájékoztatásában is segíti a dolgozók munkáját. A szálloda szerint az automatizálás egyik oka a turizmust is érintő munkaerőhiány, ugyanakkor a robotok egyelőre nem váltják ki az emberi munkaerőt, inkább kiegészítik azt. A gépek már porszívózzák a közösségi tereket, tisztán tartják a folyosókat és a wellness részleget, valamint egy felszolgáló robot is segíti az éttermi munkát a büféasztalos étkezéseknél. A sonline.hu beszámolója szerint a vendégek kedvelik az újdonságot, sokan érdekes élményként tekintenek a robotokra. A szálloda vezetése szerint a jövőben bizonyos feladatokban egyre nagyobb szerepet kaphatnak az ilyen technológiai megoldások. Különleges koncerttel gazdagodik Veszprém augusztus 20-ai ünnepi programsorozata. A Gyárkert színpadán lép fel a Grund, a Végszínház népszerű fiúzenekara. A koncert Veszprém város Szent István napi ünnepi programsorozatának részeként várja a közönséget. Így az államalapítás ünnepén a kulturális élmények mellett egy különleges zenei est is színesíti a városi programokat, írja a Vehír. A koncertre a belépés ingyenes, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a vízirendőröknek. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság péntek és vasárnap között 18 riasztást kapott, többnyire a viharos szél miatt elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba jutott vitorlások utasainak segítettek. Egy esetben újraélesztésben is közreműködtek, egy 50 éves férfit pedig a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal bement a vízbe. Most hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő herendi porcelán manufaktúra egyedi, magyar népművészeti motívumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: Az idei Forma 1-es magyar nagydíjak a magyar népművészet motívumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges herendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas és mintegy 3 kg súlyt nyom, a konstruktőri disztál pedig 52 cm-es átmérővel bír és 4 kg. Mindig szoktam mondani, hogy nagy büszkeséggel tölt el, hogy bárki is lesz a magyar Forma 1-es futam idei győztese, a végén a legmagasabbra mégis a herendi porcelánt fogják emelni.
0: A vezérigazgató elárulta azt is, hogy az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött.
2: Vezessenek óvatosan, lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és az Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé mától megáll a 76-os trolibusz Hegedes Gyula utca megállójában is. Július 28-ától 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között sűrűben közlekedő 107-es autóbusz, illetve 7-es és a 133 autóbusz igénybevételét ajánlják. Lezárták a fél útpályát hétfőn hajnali 5 óráig a 4. kerületben az Elem utcában, az Ódrájú Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. A napközben itt a váltokozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Sávlezárásra számítsanak a 2. kerületi Zöldlomb utcában a Pittpang utcánál vízvezeték javítása miatt. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csák Attila vagyok, és jó hétvégét, jó pihenést mindenkinek. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Beyoncé és a Single Ladies, ezzel már is elsőként tartsanak velem. Jó pihenést!

Ez volt Lola Young és a Megszívta Sláger FM-en. A Forma 1-es programokkal készül Budapest a hétvégén, több helyszínen is várnak programokkal mindenkit. A Millenáris Szélkapu Parkban 42-ből álló szabadtéri kiállítás idézi fel a Hungaroring történetét. A Margit szigeti zenélő szökőkútnál esténként párafestés mutatja be a korábbi győzteseket, a Hősök terén pedig látványos installáció várja a rajongókat. A Hungaroring tematikájú városnéző hajó közlekedik a Dunán, több hídon és felüljáron pedig zászlókkal hirdetik a versenyt. A pályán már csütörtökön megkezdődtek egyébként a programok, de egész hétvégén várnak mindenkit, tehát itt a fővárosban programokkal, a Sláger FM-en pedig várnak mindenkit a legnagyobb slágerek a változatosan. Michel Sambalo is, és a Méniek, ez szamár is most nálunk.

0: Jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Nem sokára 10:30 lesz majd, ha útnak indulnának, jó utat és vigyázzanak magukra. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Justin Wellington slágerjével folytatjuk mindjárt az órát, akinek egyik legismertebb dala ugye az Aiko Aiko, ami valójában egy több mint 70 éves klasszikus modern feldolgozása. Az eredeti dalt már 1950-es években írták, de Justin teljesen új hangzást és szöveget adott neki. A dal egyébként 2017-ben készült, de csak 2021-ben robbant be világszerte, amikor a TikTokon vált igazán ismerté. Ez jól mutatja, hogy egy dal évekkel megjelenése után is lehet óriási siker, úgyhogy mindjárt ezzel a slágerrel folytatjuk majd a délelőtt itt a Slágeren. Napközben naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul majd, hétfőn hajnalban 15 és 20 fokot mérhetünk, napközben pedig 26 és 32 fok között alakulnak a maximumok. Jó utat mindenkinek, lezárták a negyedik kerületben a Váci úton befelé a Zsilip utcánál a külső sávot vasárnapra burkolatjavítás miatt. Vasárnap várhatóan 7 órától 15 óráig a Szent Gellért rakparton, a Gyógyfürdő és a Szent Gellért hegy között mindkét irányban csak egy sávban lehet közlekedni karbantartás miatt. Csatornaépítés miatt lezárták a 20. kerületben a Desefi utcát, a Törökflóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, valamint a 9. kerületi Vendel utcában pedig a Sobeski János utca közelében a forgalmat a parkolósávra telelik. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Továbbá tart a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Dák Ferenc utcáig, a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra, a Tél utcába kanyarodni, kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Nelly Furtado és a Turn of the Light itt a Sláger FM-en, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz. Jönnek a legfontosabb hírek és információk, de a következő órában is számítok önökre, hiszen a legkiválóbb slágerek közül válogatunk. Vastag Csaba és Vastag Tamás közöse, az Őrizd az Álmot pedig jön az óra zárásaként. Én Csákel Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó időtöltést!

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. A júliusra járó családi pótlék gyes és gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítése érdekében előre hozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutás idővel kell számolni. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a beruházás óriási előrelépés a budapesti vasúti közlekedésben. A fejlesztés legfontosabb eleme az új közvágó hídállomás lesz, ahol közvetlen átszállási lehetőség jön létre az elővárosi vonatok, a hévek és a városi járatok között, megteremtve a főváros új déli közlekedési kapuját. A projekt következő hídszerkezetét a tervek szerint jövő nyáron emelik majd a mostani mellé. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén nyáron tapasztalható kocsihányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Történetének legmagasabb hallgatói létszámával indítja a szeptemberi tanévet a Károli Gáspár Református Egyetem. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait az intézmény világi képzésein. A legtöbb hallgatót, több mint 1600-at a bölcsészettudományi karra vették fel, ahol a pszichológia és a kommunikáció volt a legnépszerűbb. Ősztől 3 új mesterképzés is indul, köztük a Librivel együttműködésben megvalósuló könyvkiadói szak. A pedagógiai kar nagykőrösi tanítószakos hallgatói számára pedig új ösztöndíjat alapítottak, amely ingyenes kollégiumot és havi 100 000 forintos támogatást biztosít. Az elmúlt 6 év legerősebb felvételi eredményét érte el a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Több mint 1500 hallgató nyert felvételt az intézmény alap- és mesterképzéseire. A legtöbb diákot a GAMF műszaki és informatikai karra vették fel, de a kertészeti kar alapképzései is 6 éves csúcsot döntöttek. Az idén induló új villamosmérnöki szakra 50-en jutottak be, csak nem mindannyian állami ösztöndíjjal. A nemzetközi hallgatókkal és a pótfelvételivel együtt a Kecskeméti Egyetemre belépő új hallgatók létszáma várhatóan meghaladja majd a 2000 főt. Idén is meghirdetik a Klasszis Top Design nemzetközi vendéglátó és szállodaipari dizájnversenyt, amely a horeca szektor legkiemelkedőbb alkotásait díjazza. A megmérettetésre szeptember 30-áig jelentkezhetnek a szállodák, éttermek, belső építészek és kreatív alkotók a fővárosból is. A megújult kategóriák között idén kiemelt szerepet kap az év formabontó szálláshelye és vendéglátóhelye, emellett önálló kategóriát kaptak a boros címkék is. A verseny történetében először nemzetközi különdíjakat is átadnak, így a kelet-közép-európai régió határon túli szereplői is megmérettethetik magukat. A 18 éves balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bálszépének Balatonfüreden. A döntés igazi különlegessége, hogy a második udvarhölgy a Bálszépének testvére a 16 éves Windis Regina lett, míg az első udvarhölgyi címet a debreceni Tollas Viktória nyerte el. A 15 legszebb lányt idén is a báli közönség szavazta meg, közülük szakmai zsűri választotta ki a győzteseket.
2: Jó utat mindenkinek, lezárták a 4. kerületben a Váci úton befelé a Zsilip utcánál a külső sávot vasárnapra burkolatjavítás miatt. Vasárnap várhatóan 7 órától 15 óráig a Szent Gellért rakparton a Gyógyfürdő és a Szent Gellért hegy között mindkét irányban csak egy sávban lehet közlekedni karbantartás miatt. Csatornaépítés miatt lezárták a 20. kerületben a Desefi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, valamint a 9. kerületi Vendel utcában pedig a Sobeski János utca közelében a forgalmat a parkolósávra terelik. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Továbbá tart a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezárták a belső sávot az Árpád úttól a DeFerenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra, a Tél utcába kanyarodni, kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, és lassacskán jó készülődést mindenkinek az ebédhez. Én Csáky Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt van elsőként Miles Mislágere, Summer is a Stargazing. Én Csáky Attila vagyok, rádiózzunk együtt.

Ez volt Ariana Grande és a Weekend with Friends szólt itt a Sláger FM-en. Jó időtöltést és jó hétvégét kívánok mindenkinek. És augusztus 23-án, 4. alkalommal rendezik meg a Magyar Jazz ünnepét, amely egésznapos programsorozattal tiszteleg a hazai jazz előtt a Magyar Zeneházában. A szabadtéri színpadon a műfaj különböző irányzatai kapnak majd helyet, az estét pedig Gájár Bálint és zenekar zárja. Majd a szabadtéri koncertek mellett beltéri eladások is várják az érdeklődőket, a programokon való részvétel pedig ingyenes. Mindez a Magyar Zeneházában majd augusztus 23-án. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. A B52 és a Love Shack pedig már is szól most nálunk.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

0: Ez a Sláger FM. Jó utat kívánok mindenkinek, ha útnak indulnának, vigyázzanak magukra, ugye ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy egész nap erősebb járműmozgásra készülnek az M3-as autópályán, de úgy a városban is, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek. Itt a Sláger FM-en pedig a további közlekedési információkat már is mondom, valamint ejtsünk egy pár szót az időjárásról is. Napközben naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul majd, hétfőn hajnalban 15 és 20 fokot mérhetünk, napközben pedig 26 és 32 fok között alakulnak a maximumok. Ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. Fontos tudnivaló, a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a lálósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A főváros útjairól tart a Rákóczinál a vasúti átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrsvezértere között pótlóbusz közlekedik. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

0: Nagyon jó pihenés, tényleg augusztus első hétvége lesz majd jövő héten, hiszen augusztus 1 lesz már jövő héten szombaton, úgyhogy elképesztő sebességgel telik a nyár, használják-e jó időt, meg itt a lehetőséget a pihenésre, úgyhogy hát a pihenés mellé pedig a legkiválóbb slágerek kezdenek nálunk a délutáni órákban is.
1: Így igaz, és érdemes figyelni, hiszen sem tudhatjuk, mikor szólal meg egy olyan előadó slágere, akinek a dala érhet egy páros belépőt valami hatalmas budapesti koncertre, úgyhogy érdemes folyamatosan a slágerefemet hallgatni.
0: Tessék figyelni és fülelni, Balázs, jó munkát a viszont hallásra!
1: Köszi, ciao.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vitál Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
3: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
3: alvászavar,
2: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után! 103.1. Sláger FM Veszprém. Hírek!
9: Újabb támogatásra pályázhatnak a kukoricatermelők. Beiskolázási támogatást biztosít a Veszprémi Önkormányzat. Augusztus 1-én ismét megrendezik Zircen a Zircikon Fesztivált. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Újabb támogatásért pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi aszály miatt. A mezőgazdasági válságtartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítséget. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az aszálykárok kompenzálására. Beiskolázási támogatást biztosít a Veszprémi önkormányzata rászoruló családoknak. A kérelmeket a veszprémi jogosult családok augusztus 1-e és szeptember 30-a között nyújthatják be. Az igénylés feltétele, hogy a gyermek vagy fiatal felnőtt veszprémi bejelentett lakcímmel rendelkezzen, életvitelszerűen a városban éljen és nappali rendszerű oktatásban vegyen részt. A támogatásra azok jogosultak, akiknél a család egyfőre jutó havi jövedelme nem haladja meg a meghatározott határt. Egyedülálló szülők esetében magasabb jövedelmi limit érvényes. A támogatás összege egységesen 15 000 forint. Az általános iskolások esetében 16 éves korig, középiskolai vagy szakképzőiskolai tanulmányoknál pedig az első végzettség megszerzéséig, de legfeljebb 20 éves korig igényelhető a támogatás. A kérelmeket elektronikusan, postai úton vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani. Testvérvárosi kapcsolatot alakíthat ki a lengyel Vovekslonszkival Siófok. A megállapodásról a két település polgármestere a lengyelországi városban egyeztetett, ahol Siófok küldöttségét a helyi nemzetközi ásványfesztiválra hívták meg. A délnyugat lengyelországi alsó-sziléziai vajdaságban található Vovekslonszki és Siófok vezetői egyetértettek abban, hogy támogatják a testvérvárosi kapcsolat létrehozását. A szándékot a siófoki képviselőtestület szeptemberi ülésén erősítik meg. A testvérvárosi szerződést várhatóan októberben írják alá a siófoki halfesztivál keretében, amelynek díszvendége a lengyel település delegációja lesz. Elektromos rolleres gyerek ütötte le egy nőt Balatonbogláron, aki súlyosan megsérült. A baleset szombaton késő este történt a Platán strand sétányán. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a bukósisak nélkül közlekedő 12 éves gyerek nagy sebességgel haladt, amikor neki ütközött az előtte sétáló nőnek. A gyalogos súlyos, a rolleres könnyebb sérüléseket szenvedett, mindkettőjüket kórházba szállították. A rendőrség az eset kapcsán ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék. Használatához elengedhetetlen a kreszt ismerete, a védőfelszerelés viselése és a felelős közlekedés. Augusztus 1-én ismét megrendezik Zircen a Zircikon Fesztivált, amely egész nap ingyenes programokkal várja a családokat és a kikapcsolódni vágyókat. A Bakony egyik legnagyobb nyári közösségi rendezvényén koncertek, sportprogramok, gyermekfoglalkozások, kézműves vásár és helyi termelők kínálata is színesíti a programot. A nap egyik kiemelt eseménye a közös sportolás lesz Erdei Zsolttal, Hámori Lucával és Zsiga Melindával. Este a nagy színpadon többek között az Alma együttes, Charlie, Subbase Monster és a Lakefront Rebels is fellép. Az Zircikon a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa program örökségeként immár a harmadik alkalommal várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
3: Rajtunk a közlekedési infokkal. Ne felejtjék, Forma 1 Magyar Nagydíj ma Magyaródon. Nem akarnék az M3-ason menni, ha csak nem a Magyar Nagydíjra mennék. Figyelmesen azért arra felé számoljanak nagyobb áthaladási időre. Két személy autó ütközött össze az M7-esen Budapest felé Lepsény Polgárdinál. Ott a leállósávon állnak a járművek, így az időközben kialakult jelentős, több mint 5 kilométeres kocsisor szép folyamatosan csökkent. Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Sokan haladnak Bicske és Biatorbágy között. Itt az erős forgalom miatt mindkét sávban szakaszos torlódás alakult már ki. Legyenek körültekintőek. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése. Mai félig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Ma napközben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert az útburkolatot javítják. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt. A 226-os autóbusz terelve közlekedik.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Egy csodaszép vasárnapi délidőben is hozzuk a legjobbakat. Hello, a stúdióban Karakas Balázs, várom egészen este 6-ig. Mindjárt énekel a Backstreet Boys, előtte viszont még Alexandra Burke és a 2009 őszi megjelent hatalmas siker Floridával közösen. Itt a Bad Boys! Slágerek!
10: Alexander, girl, I know what you like.

a csodálatos Sting és az Englishman in New York. Elmúlt már a 4:15, és köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Legyenek óvatosak, bármerre is autóznak, hiszen ne felejtsék el, hogy ma rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen, úgyhogy Budapest környékén egész nap erősebb jármű mozgásra kell készülni, de leginkább ugye az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, na meg hát persze a 3-as főúton Kerepes környékén is, csak óvatosan körültekintően. Mindezek mellett ne felejtjék el, hogy rengeteg jó program vár minket. Ott van például a 170 éve született Strobl Alajos előtt tisztelgő nagyszabású kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem jóvoltából. A tárlat 45 bemutatott alkotása nem csak a 19-20. Század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is elénk tár, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek. Jó szórakozást kívánok hozzá, akárcsak a Solvave dalához, ők érkeznek most. Itt a miattad.

0: Micsoda lendület, Ricky Martin és a Maria. Ez itt a Sláger FM, fél egy is elmúlt már. Köszönöm, hogy együtt töltjük a déli időt, a vasárnapi ebédidőt. Nem sokára érkezik hozzánk a Coldplay, egy olyan dallal, amit a délkorai BTS fiúbandával 2021-ben vettek fel. Nagy közösség kedvencé vált a My Universe, előtte nézzük, milyen időjárás várható. Ma meleg idő várható, újra elérhetjük a 30 fokot. Budapesten akár 31-32 fok is lehet a legmelegebb órákban. Sok lesz a napsütés, de időnként már erősebben megnövekedhet a felhőzet és a késő délutáni. Leginkább Budapesten a késő esti órákban nem zárható ki, hogy egy-egy zápor vagy zivatar megérkezik. Élénk, erős lesz a déli délnyugati szél. Holnap nyugatira, északnyugatira fordul majd a szél. Élénk, sokfelé erős, északon zivatarok környezetében akár helyenként viharossá is válhat majd a szél. A hétvégi erős forgalom miatt telített sávokban lehet utazni az M7-es autópályán. A főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Ne feledjék, hogy ma rendezik a Forma 1 Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, az M3-ason emiatt erősebb lehet a forgalom időszakonként, szakaszonként. Továbbá lezárták a félútpályát hétfő hajnali 5-ig a 4. kerületi Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Napközben a változó irányú áthaladást jelző Török munkája segíti. Csatorna építés miatt lezárták a 20. kerületi Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, a 9. kerületi Vendel utcában pedig a Szobieszki János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. A Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 2. kerületi Fillér utcában az Ezredes utcánál a vízvezeték javítása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

More Time, Daft Punk, ez itt a Sláger FM jócskán 3/4 után járva. Ne feledjék vasárnap délután sem, hogy igazi nagy világsztárok budapesti koncertjére látogathatnak el a Sláger FM jóvoltából. Figyeljék a rádiót, mikor énekel például Lenny Kravitz, Moby, Seal, Faithless, vagy igazából bárki ilyen hatalmas nagy világsztár, akit soroltunk az elmúlt napokban, amikor őket hallják és szólunk előtte, hívják harmadiként a 0630303030958-as számot, ezáltal lehet bekerülni a játékba. Addig a miénk Madonna és Sabrina Carpenter, mert hogy ők összeálltak. A két generáció találkozott egy idén májusban megjelent dalban, és elképesztő végeredményt szült szerintem. Itt a Bring Your Love.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, Budapesten a legdrágább a bérleti díj. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a tejfeldolgozók likviditási helyzetének javítására kiemelt támogatási programok indulnak. A szarvasmarha tenyésztők az MFB agrárforgóeszköz hitelprogramban 100%-os kamattámogatást kaphatnak, állatonként legfeljebb 1 millió forint hitelösszegre a teljes futamidőre. A tejfeldolgozó vállalkozások számára pedig 77%-os kamattámogatást biztosít az állam az élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogram keretében. A kedvezményes konstrukciók a rendelet hatályba lépésétől 2026 végéig érhetők el. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, a fővárosban 200 ezeres havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területi vezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal lehet számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, míg a legdrágább a 9. kerület. A vidéki egyetemi városokban a fővárosinál ugyan alacsonyabbak az árak, de a legjobb ajánlatok órák alatt elkelhetnek. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy a héten Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mindegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Idén eddig 76 mentési akció során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A tó 600 négyzetkilométeres területén 5 rendőrőrs és több mint 25 hajóegység vigyázza a fürdőzők biztonságát. A rendőrség hangsúlyozza, a tragédiák többsége elővigyázatossággal megelőzhető. Kerülni kell a melegben a hirtelen vízbeugrást és az alkoholfogyasztást, úszni nem tudóknak pedig a mentő mellény használata kötelező. Augusztus 1-től tovább bővül az északai agglomerációs közlekedése Budapestről, így még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írja, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Keremföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökölre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Keremföldről, a 4-es metrótól csatlakozva. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni néhány nap múlva éjszakánként.
2: Eléggé békés a forgalom, nem kaptam arról információkat, hogy bárhol jelentős mértékű galiba tört volna ki, úgyhogy ennek örülhetünk. A hétvégi erős forgalom miatt viszont kicsit telített sávokban lehet utazni az M7-esen, a főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között számíthatnak lassulásra és szakaszos torlódásra is. Budapesten tart a felújítás, Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra, a Tél utcába bekanyarodni, a kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. Egyirányúsították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a második kerületi Fillér utcában az Ezredes utcánál a vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra számítsanak, szintén a második kerületben a Zöldlomb utcában a Pittypang utcánál vízvezetékjavítás miatt. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak mindkét irányban, mert javítják a csatornát. És ne felejtjék, le van zárva a pesti alsórakpart, szokásosan a gyalogosok kaphatták meg.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Mosolygós nyári délutára is itt vannak a legnagyobb slágerek. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Egy pörgős elektropop dal, amely a következő évekre világméretű buli himnusszá vált, miután 2012-ben a svéd Icon, a Pap és a Pritchard X-X piacra dobta I Love It!

A csodálatos Benson Boone zenéje, a Mystical Magical szólt nálunk a Sláger FM-en. Jó utat bármerre is tartanak, egészen nyugis egyébként Budapesten a közlekedés, úgyhogy ennek örülhetünk. Az M7-esen egy picit többen jönnek a főváros felé. Gondolom én, jönnek vissza a Balcsiról, mert hogy lehet még egy csomó mindent csinálni Budapesten és a környékén. Például a Kokáért az Újpalotai Nemzedékek Parkjába költözött a Kultúra Színejava. Ugye 4 napon keresztül megtöltötték közösségi élményekkel és minőségi programokkal a 15. kerületet. Ingyenes rendezvényen még a mai nap folyamán is csodálhatjuk a kultúra csodálatos élményét, hiszen ma este 8:30-tól az Én és a kisöcsém című vígjáték tekinthető meg. Ismerős dallam, felejthetetlen humor, igazi klasszikus zenés vígjáték. Eizmann Mihály és Szilágyi László örökzöld darabját lehet megtekinteni. Jó szórakozást kívánok ehhez is. A folytatásban pedig jön egy jó dal a 80-as évek végéről. Paula Abdul, az énekesnő igazi áttörését hozta meg ez a dal. Straight Up!

0: élvezzük a nyár minden pillanatát, csak azt, hogy mondjuk végig megyünk a Budai alsó rakparton, elnézünk jobbra és látjuk a gyönyörű szép parlamentet. Nekem mondjuk ez egy olyan élmény szokott lenni a budapesti közlekedésemben, ami például a legnagyobb dugóban is kárpótol. Ránézek a Dunára, látom a parlamentet, vagy épp a Margit szigetet, ez mindenképpen tölti a lelkemet, és bízom benne, hogy ezzel sokan így vannak még. Dermot Kennedy is töltheti a lelkünket azzal a zenével, ami 2022 őszén jelent meg, az ír énekes pedig ezzel a zenével betört a slágerlistákra. Jön tőle a Kiss Me, előtte viszont nézzük, hogy milyen időjárás várható a folytatásban. Az időjárás nem lesz rossz Budapesten, hiszen akár 31-32 fokot is mérhetünk, érdemes lehet kimozdulni. Egy hidegfront előterében most további erős melegedés várható még a fővárosban, emiatt meleg jellegű fronthatásra számíthatnak. Fejfájás, migrén jelentkezhet, ingadozhat a vérnyomás, csökkenhet a teljesítőképesség. Időnként megélénkülhet a szél, ez fokozhatja a fejfájásos gondjainkat, valamint ingerlékenyebbé és nyugtalanabbá tehet bennünket. Ne feledjék, hogy az UV-sugárzás délután 4 óráig még az erős tartományban alakul, úgyhogy gondoskodjanak bőrük védelméről. Fél kettő után közel 3 perccel az utak híreire is ránézünk, hát nagy újdonság szerencsére nincs. Továbbra is erős a forgalom, az M7-es autópályán telítettek lehetnek a sávok. A főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között lassulásra és szakaszos torlódásra számíthatnak. Továbbá lezárták a félútpályát hétfő hajnali 5-ig a 4. kerületi Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Napközben a változó irányú áthaladást jelzőőrök munkája segíti. Csatorna építés miatt lezárták a 20. kerületi Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, a 9. kerületi Vendel utcában pedig a Szobieszki János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. A Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 2. kerületi Fillér utcában az Ezredes utcánál, a vízvezeték javítása miatt. Mindezek mellett lezárták a 13. kerületi Szent László utat a Kucsma utca és a Kánfor utca között, mert felújítják a csatornát.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

vagy Seal, vagy például azok a szigetes előadó művészek, akiknek nem csak hogy a saját koncertjükre lehet páros belépőt nyerni a Sláger FM-en, hanem ezzel jogosultá válnak, hogy a szigetre belépjenek. Zara Larsson, Faithless, Marciba. Amikor ők énekelnek, figyeljenek, mert hogyha szólunk előtte, akkor harmadikként kell hívni a Sláger FM-et a 0630303098-as számon, és bizony ezzel játékba kerülnek, és versenyezhetnek a páros belépőért a koncertekre. Figyeljenek, mert nem lehet tudni, mikor szólunk. Addig viszont a folytatásban Pápai Jóci nálunk énekel, tőle most az Én apám hallható.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első azért.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben. 2028-ra kapott időpontot MR vizsgálatra egy beteg a Veszprémi Kórházban. Vizet engedtek le a Balatonból Siófoknál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben. Erről döntött a város képviselőtestülete. A polgármester szerint a szervezet működése nem igazságos, mert a nagyobb balatoni városok magas tagdíjat fizetnek, mégsem jutnak megfelelő szerephez a döntéshozatalban. A testület arról is határozott, hogy szeptember végével felbontja a kutyástrand üzemeltetőjével kötött szerződést. A városvezetés szerint az eredeti megállapodás előnytelen volt, és a terület a jövőben új funkciót kaphat. Az üzemeltető ugyanakkor visszautasítja a kritikákat, és úgy véli, a strand fontos turisztikai vonzerőt jelentett Keszthely számára. 2028. januárjára kapott időpontot gerinc MR vizsgálatra egy beteg a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kunec Zsombor egészségügyi szakértő. Bejegyzéséhez a vizsgálatkérőlapot is csatolta, amely szerint a vizsgálat időpontja csak másfél év múlva esedékes. Kunec Zsombor szerint a hosszú diagnosztikai várólisták komoly problémát jelentenek, és ezek sok esetben nagyobb hatással lehetnek a betegek életkilátásaira, mint egyes műtéti várólisták. Hozzátette, bízik abban, hogy az augusztus végéig elkészülő országos várólista csökkentő program kiemelten foglalkozik majd a diagnosztikai vizsgálatok elérhetőségének javításával. A héten egyébként a Veszprémi Kórházban több röntgen és MR berendezés is elromlott. Így sok beteget átirányítottak más kórházakba, de a sürgős esetekben elvégzik a vizsgálatot. A Sió csatorna vizének frissítése miatt megnyitották néhány órára a siófoki zsilipeket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a belterületi csatorna szakaszon a nagy meleg miatt algásodott, elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált a víz. Ezért 8 órán át másodpercenként 5 köbméter friss vizet engedtek a Balatonból a csatornába. A művelet során mintegy 140 ezer köbméter víz távozott a tóból, ami a Balaton vízszintjét gyakorlatilag nem befolyásolta. Július 27-e és 30-a között zajlik a Buhim utca 2-es szám alatti ismert kályhásház bontása Veszprémben. A munkálatok közvetlenül nem érintik a közút területét, azonban a biztonság érdekében az épület előtti és a dőlési távolságon belüli területeket lezárják. Emiatt a Szabadságtér felől a Buhim utca ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A gépjárművek a Tököli utca irányából érhetik el az utcát, a gyalogosok pedig a lezárás idején a Sörház lépcsőn keresztül közlekedhetnek. Balatonvilágosnál fogtak el egy ámokfutót a rendőrök. A székesfehérvári rendőrök egy 26 éves férfit fogtak el, aki nem állt meg igazoltatáskor, hanem nagy sebességgel az M7-es autópálya felé menekült. A sofőr Balatonvilágos térségében bukott le, ahol több rendőri egység összehangolt akcióval elzárta az útját. Az intézkedés során senki sem sérült meg. Kiderült, hogy az ukrán állampolgárnak soha nem volt jogosítványa, ittasan vezetett. Ráadásul az autót a tulajdonos engedélye nélkül használta, és a járműre kötelező biztosítás sem volt. Augusztus 27-e és 29-e között új néven és megújult koncepcióval várja a közönséget a Veszprém Balaton Film Piknik. A veszprémi és balatonfüredi helyszíneken megrendezett eseményen mintegy 60 játék- és dokumentumfilmet, valamint kisjáték- és animációs alkotásokat vetítenek. Emellett közönségtalálkozók, koncertek, gyermekprogramok és kerekasztalbeszélgetések is színesítik a kínálatot. Az idei fesztiválon megemlékeznek az 50 éve elhunyt Latinovics Zoltánról, valamint Tar Béláról és a 100 éve született Herskó János rendezőről is. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Nézzük az utak híreit is. Ne felejtjék el, hogy ma rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen, úgyhogy egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-ason Mogyoród térségében mindkét irányból, illetve a 3-as főúton Kerepes környékén is. Az M3-ason a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométereknél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A verseny miatt ezeken a szakaszokon időnként némi lassulás, torlódás tapasztalható. Több az autós az M7-es autópályán is, erősebben telítettek a forgalmi sávok a hétvégén, a főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között lassulásra és szakaszos torlódásra számíthatnak az arra autózók. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, mai félig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Ma napközben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert az út burkolatot javítják.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. most. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Kettő is elmúlt már, gyönyörű napsütésben telhet a vasárnap délutánunk 32 fokkal a fővárosban. Hello, Karakas Balázs vagyok, és ezt az élményt fogja még Alex Warren felvétele is még inkább felturbózni. Egy hatalmas sikerüttel érkezik most tőle, itt a Favorite Dream.
2: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

lendület kell, akkor Rosé és Bruno Mars megkerülhetetlen. Ez volt az Ápt itt a Sláger FM-en, 4:30 előtt járunk. És tudják, amikor énekel például Lenny Kravitz, akkor azonnal hívni kell a Sláger FM-et. 0630 30 30 95 8. És most van az a pillanat, Lenny Kravitz énekel a folytatásban. Ha szeretnének páros belépőt nyerni Lenny Kravitz budapesti koncertjére, hívják a Sláger FM-et, és játszanak velünk, a harmadik telefonáló bekerül a játékba. Addig a legendás Lenny Kravitz énekel, hozza a 90-es évek elejének egyik felejthetetlen dalát. Are you gonna go my way?

dal, az olasz Macho, Damiano Dávid és a The First Time nálunk a Sláger FM-en, 4-3 is elmúlt már. Tombol odakint a jó idő, 32 fokot lehet mérni Budapesten, 100 ágra süt a nap. Hát ilyen egy jól megrendezett júliusi vasárnap délután, úgyhogy ennek azt hiszem, hogy őszintén örülhetünk. Na meg annak is, hogy megvan a harmadik telefonálunk, aki játékba kerülhet a páros belépőért, amely Lenny Kravitz koncertjére szól. Úgyhogy mindenki figyeljen nagyon a telefonját, hiszen még ő sem tudja, hogy ő volt a harmadik, hamarosan őt visszahívom. Mindezek mellett pedig itt lesz a Queen és a Radio Gaga hamarosan, közben pedig mesélek egy kiállításról, ez a Belső építészet neked, a Fuga Budapesti Építészeti Központban, mely egészen augusztus 30-áig vár minket. Mindennek az az oka, hogy a belső építészetre hajlamosak vagyunk, felszínes, keveseknek járó luxusként asszociálni, de hát abba alig, ha gondolunk bele, hogy az iskolák, az irodák, a rendelők és az éttermek berendezése azért napi szinten hat a közérzetünkre. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Belső Építész Egyesület nyári kiállítása, ami a terek mögötti láthatatlan, de mégis mindenkit érintő tervezési folyamatot és alkotói munkát teszi megismerhetővé a Budapesti Építészeti Központban. Nálunk pedig a folytatásban, ahogy ígértem, egy kiváló dal, itt a Queen-féle Radio Gaga, a 84-ben megjelent kiválóság.

0: Micsoda ütemek a legendás Téktek csapat, tőlük a Kids. Itt a Sláger FM-en, 3:30 után járunk már. Nem sokára kiderül, ki volt a harmadik telefonáló, és ki lesz az, aki játékba szállhat a páros belépőért Lenny Kravitz budapesti koncertjére, de hát tudjuk jól, hogy türelem rózsát terem, úgyhogy J.Lo és David Guetta érkezik most. Idén márciusban dobták a piacra ezt a dalt. Elképesztő pörgős, igazi fesztivál hangulatot csinál nekünk a Save Me Tonight. Előtte nézzük, milyen idő lesz Budapesten. Hát egyelőre most azért nincs rossz időjárásunk, 32 fokot mutatnak a hőmérők a fővárosban, nagyjából ennyi is a csúcs, késő délután, de Budapesten leginkább ez a késő esti órákban valószínű, hogy jöhet egy-egy zápor, zivatar, ez bizony nincs kizárva, de természetesen nem ez lesz most a jellemző. Holnap már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz a domináns, élénk, sokfelé erős, sőt mi több, a zivatarok környezetében akár viharos is lehet. Érdemes arra számolni, hogy záporok, zivatarok akár holnap is kialakulhatnak, de Budapesten nem ez lesz a legvalószínűbb forgatókönyv, ennek ellenére hűvösebb lesz, mint ma volt. Holnap már csak 29 fokot mérhetünk majd a fővárosban. A főváros környékéről nincs információm arról, hogy bárhol jelentősebb mértékű fennakadás lenne. Amit tudunk, hogy a hétvégi erős forgalom miatt telítettebbek lehetnek a forgalmi sávok az M7-esen. A főváros felé Balatonakaratja és Szabadbattyán között számíthatnak lassulásra, Tárnok és az M0-as autóút csomópontja között pedig szakaszos torlódásra készüljenek fel. Tudjanak róla, hogy napközben az Üllői úton, a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárás van mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Továbbá lezárták a félútpályát hétfő hajnali 5-ig a 4. kerületi Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Napközben a változó irányú áthaladást jelzőőrök munkája segíti. Csatorna építés miatt lezárták a 20. kerületi Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, a 9. kerületi Vendel utcában pedig a Szobieszki János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. A Cinkotai úton, a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: hallgatjuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Summer, és egy szívünkig hatoló dal az Andres, de elmúlt már 3:43, és köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Mindenki csupa-csupa izgatott, amikor Lenny Kravitz énekelt, nagyon-nagyon sokan telefonáltak. Tudjuk jól, hogy a harmadik telefonáló játszhat páros belépőért Lenny Kravitz budapesti koncertjére, és hát természetesen a harmadik telefonáló Erika már itt is van velem a vonalban. Erika, te voltál a harmadik?
1: Na, ezt örömmel hallom.
0: Mi újság veled, hogy telik a vasárnap délutánod?
1: Hát jól, éppen vendégvárással töltjük az időt, mert lesz egy kis kerti vacsora, úgyhogy előkészületek zajlanak.
0: Az nagyon szuper, hát nagyon jó. Képzeld, tegnap én is pont egy ilyen rendezvényen voltam, és azért teljesen ki tudja kapcsolni az embert.

0: egyébként, de hogy így én nem tudom őt elképzelni, hogy pompázik ott a fényfüzérekkel, meg a hóesésben sétál. Vagy te el tudod? Én nem akarlok befolyásolni.
1: Semennyire, úgyhogy akkor legyen az A-válasz.
0: Ugye, ugye, az A-válasz, ez a helyes, úgyhogy gratulálok, az első kérdésre már meg is van a helyes válasz, a második pedig egyszerűbb lesz ennél sokkal. Hány órakor kezdődik a Sláger reggel, ami reggeli műsorunk hétköznaponta?
1: Azon gondolkozom, mert én szoktam hallgatni, amikor ugye már autóban vagyok, de gondolom, hogy annál korábban, úgyhogy feltételezem, hogy reggel 6.
0: Bizonyám, megvan a páros belépő Lenny Kravitz budapesti koncertjére!
1: Örülök, hogy sikerült így kicsakozni, mert mindig hallgatom, de akkor már általában ilyen 4-8, 7-8.
0: Igen. Tehát akkor összeállt ez.
1: Igen.
0: Érezd jól magad Lenny Kravitz budapesti koncertjén, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk rádiózol, és teljesen kellemesen az a vasárnap délután, pláne a vendégeket vársz. Mi baj lehet? Megvan a páros belépő, jönnek a vendégek, lehet enni, inni, jókat beszélgetni.
1: Ez a legjobb, igen, igen.
0: Na, ilyen egy belevaló vasárnap délután. Belinda Carlisle dalát küldöm hozzá neked, és hát talán még a mondani valója is passzol. Itt a Heaven is a Place on Earth, legyen szép a délutánod.
1: Köszönöm. Szia, szia.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztás a hőhullám alatt, taxisokat ellenőriztek a rendőrök Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer átfogó vizsgálatára, emellett a gazdatársadalom véleményét is felmérik, jelentette be Bóna Szabolcs miniszter Budapesten. A döntés előzménye, hogy civil szakértőket csoportja 12 ezer aláírással ellátott petícióban kérte a rendszer leállítását, meteorológiai és gazdálkodói aggályokra hivatkozva. A tárcavezető felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát egy gyors, reprezentatív és ellenőrizhető felmérés lefolytatására. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a felmerült szakmai kérdéseket független tudósok bevonásával értékelik. Ugyanakkor hozzátette, ahol a gazdák többsége úgy dönt, hogy nem kéri a szolgáltatást, ott a szükséges feltételek biztosítása mellett leállítják a jégkármérséklést. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett meg az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás. A kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Az jól látszik, hogy a jelenlegi vízdiak egyáltalán nem ösztönzik az embereket arra, hogy visszafogják a fogyasztásokat, és az is, hogy olyan célokra is ivóvizet használunk, amikre más minőségű víz is megfelelő lenne. Újabb ezúttal határozatlan idejű sztrájkra készül a Hanon Systems Hungary dolgozóinak 84%-a a cég székesfehérvári és pécsi telephelyén, tudatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A sztrájkbizottság már megkezdte a munkabeszüntetés előkészítését, miután a legutóbbi tárgyaláson a munkáltató továbbra is csak 4, illetve 4%-os béremelést ajánlott. Míg az érdekképviselet egységesen 10%-os emelést követel. A szakszervezet a konfliktus mielőbbi tárgyalásos rendezésében bízik, ezért nyílt levélben fordult a vállalat globális vezérigazgatójához, kérve a személyes közreműködését a megegyezés érdekében. Székesfehérváron és Pécsett a cég két telephelyén összesen mintegy 2000 ember dolgozik. Közel 70 taxist ellenőrzött a fővárosban a múlt hétvégén a budapesti rendőrfőkapitányság a közlekedési hatósággal és a BKK-val karöltve. A rendőrségi tájékoztatás szerint az ittas vezetés ellenőrzése során minden sofőrnél negatív lett az alkoholszonda eredménye. Egy sofőrt ugyanakkor elfogtak, mert szabálysértési körözés volt érvényben ellene, míg egy másik taxissal szemben a biztonsági öv hiánya miatt intézkedtek. 10 esetben pedig eltérő tarifa használat, viteldíj problémák vagy kártyaterminál hiánya miatt vettek fel jegyzőkönyvet a hatóságok. A rendőrség közölte, a jövőben is folytatják a hasonló ellenőrzéseket. 84 előadó jutott be a Budapest Play utca zenész fesztivál döntőjébe, amelyet július 30-a és augusztus 8-a között rendeznek a főváros 10 különböző pontján. A versenyre a vártnál jóval többen, csak nem 400-al jelentkeztek. A fellépők között a műfajok széles skálája képviselteti magát, a jazztől a klasszikus zenén át a DJ-kig. A legjobbak értékes nyereményeket, valamint fellépési lehetőséget kapnak a Budapest Parkban és a Sziget Fesztiválon. A közönség a helyszíneken kihelyezett QR kódok segítségével szavazhat a kedvenceire, a voksolók között pedig Szigetbeli őket sorsolnak ki. A fellépőkkel a Deák téren, a Batthyány téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten, az Őrsvezér téren, a Fény utcai piacon, a Budapest park előtti Fábián Jóli téren, a Fehérvári úti vásárcsarnoknál, a Pesti rakparton és a Keleti pályaudvaron is találkozhatnak majd.
2: 3 óra után 4 perccel mondom a közlekedési híreket itt a Sláger FM-en. Egyébként olyan nagyon nagy dolgok nem történtek Budapesten szerencsére. A környéken, ami szerintem mindenképpen említésre méltó, hogy erős a forgalom, az M7-es autópályán telített sávokban kell autózni. A főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között lassulásra, Tárnok és az M0-ás csomópontja között szakaszos torlódásra számíthatnak. Ne feledjék, hogy ma rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon. Hát nyilván ott az M3-ason azért Magyaród környékén többen kóricál. Na meg a 3-as főúton Kerepes környékén is. Jó tudni róla, hogy a hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Tudjanak róla, hogy lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve közlekedik. Lezárták már a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsidip utcánál a külső sávot a burkolatjavítása miatt. Lezárták a félút pályát, holnap hajnal 5-ig a 4. kerületi Elem utcában az Ódry Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök munkája segíti.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 perccel olyan igazi kerti partis idő van, én pedig hozom mellé a legnagyobb slágereket. Hello, Karakas Balázs vagyok. Miley Cyrus-szal indítjuk a zenei folyamot, és egy olyan dal jön, ami a kapcsolat lezárását nem veszteségként, hanem felszabadulásként mutatja be. Itt a Fly.

0: Hi, Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Kerefem, 4-4 is elmúlt, már nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Odakint tombol a nyár, 33 fok van. Itt a hétvége utolsó napja, a Kajakómán már túl vagyunk. Lehet szürcsölgetni egy kávét, és élvezni ezt a gyönyörű szép napot. Sabrina Carpenter például hamarosan megérkezik, és ő is feldobja a kedvünket a Tirsszel. Na de előtte nagyon jó hírem van, ugyan a múlt héten számoltunk be arról, hogy a római parti plást bezárták, gond volt a vízminőséggel. Na most már újra nyitva van, feloldották a korábban heves esőzések miatt elrendelt fürdési tilalmat, helyreállt a vízminőség. Ez az ingyenes Dunai fürdőhely augusztus 23-áig lesz nyitva, minden nap 10 és 19 óra között várja az odalátogatókat. És egyébként azt nézem már, hogy a jövő héttől egyre fürdőzősebb idő lesz, szerdán már akár 35 fok is lehet Budapesten, a jövő hét végén 38-39 fok, úgyhogy érdemes azért fejben tartani ezeket az ingyenes Dunai szabad strandokat. És persze közben, ahogy ígértem, az igazán belevaló zenéket is, Sabrina Carpenter érkezik most. Egy olyan dal, ami elképesztően fülbe mászó, a brit kislemezést a harmadik helyig jutott. Itt a Tears!
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan. Yeah, one day when the sky might fall.
1: Schlager FM. Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Az ember, aki kitörölhetetlen a popzenei életből, a 90-es évek minden romantikája Enrique Iglesiasszal. Ez volt a Bailamos nálunk a Sláger FM-en. A folytatásban pedig Ritálton érkezik a Bloodrunninnal, na de ami nagyon-nagyon fontos, hogy még előtte azt is nézzük, milyen idő lesz Budapesten és térségünkben. A mai délután csúcsát bőven elértük, 31-32 fokot mutatnak a hőmérők, egyébként gyönyörűen süt a nap Budapesten, az éjszakai órákban lehetnek azért még futó záporok. Holnap a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél lesz a leginkább domináns, ez élénk sokfelé erős lesz, és a zivatarok környezetében akár viharossá is válhat majd. Holnap egyébként 30-31 fokot lehet majd mérni főváros szerte. Kedden napos gomoly felhős idők váltják egymást, csapadék nem várható. Kedden sem lesz azért hideg 31 fokkal. Baleset történt az M3-as autópálya határfelé vezető oldalán Gödöllő és Bakk között. A 30-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A kialakult torlódás meghaladta a 3 kilométeres hosszúságot. A hétvégi erős forgalom miatt telített sávokban kell utazni az M7-es autópályán. A főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között lassulásra, Tárnok és az M0-as autóút csomópontja között pedig szakaszos lassulásra készülhetnek. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, mai félig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Ma napközben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert az útburkolatot javítják. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve közlekedik. Egyirányúsították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert javítják a gázvezetéket.
1: A legnagyobb slágerek változatosan,

csodás Tom Grennan, Little Bit of Love. Mondják el, hogy tetszett, kitölthetik a slágerfm.hu-n a slágerfm zenei kvízét, és beleszólhatnak abba, hogy milyen zenét játszunk a rádióban. Szerintem azért az elképesztően menő. Mindezek mellett ezzel még nyerni is lehet, hiszen pihenés az ajándék a Vital Hotel Nautis Superiorban Gárdonyban, wellness hétvége az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy kikapcsolódás a Prémium Hotel Panorámában Siófokon. A folytatásban pedig itt Lady Gaga! A Wednesday sorozat második évadához kapcsolódott a dal. Gaga a történetben még egy tanárnő szellemeként is feltűnt, a szám pedig egy látványos iskolai táncjelenetet kísért. Szerintem sokan emlékeznek rá, én imádtam. Lady Gaga, The Dead Dance, előtte viszont még egy könnyed nyárias dal. Itt az égen át, jetlag és más közösen.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
0: Különleges élményt keresel a Balaton közelében? Látogass el Veszprémbe, a Kód digitális élményközpontba. Vazarelli, a világhírű festőművész új immerzív kiállítása. Interaktív játékok és lenyűgöző digitális élmények várnak. Részletek kódveszprém.hu. Kód. Éld át. Merülj el benne.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Feszült és ingerléke.
6: A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére.
7: Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Újabb támogatásra pályázhatnak a kukoricatermelők. Beiskolázási támogatást biztosít a Veszprémi Önkormányzat. Augusztus 1-én ismét megrendezik Zircen a Zircikon Fesztivált. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Újabb támogatásért pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi aszály miatt. A mezőgazdasági válságtartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítséget. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az aszálykárok kompenzálására. Beiskolázási támogatást biztosít a Veszprémi Önkormányzat a rászoruló családoknak. A kérelmeket a veszprémi jogosult családok augusztus 1-e és szeptember 30-a között nyújthatják be. Az igénylés feltétele, hogy a gyermek vagy fiatal felnőtt veszprémi bejelentett lakcímmel rendelkezzen, életvitelszerűen a városban éljen és nappali rendszerű oktatásban vegyen részt. A támogatásra azok jogosultak, akiknél a család egyfőre jutó havi jövedelme nem haladja meg a meghatározott határt, egyedülálló szülők esetében magasabb jövedelmi limit érvényes. A támogatás összege egységesen 15 000 forint. Az általános iskolások esetében 16 éves korig, középiskolai vagy szakképzőiskolai tanulmányoknál pedig az első végzettség megszerzéséig, de legfeljebb 20 éves korig igényelhető a támogatás. A kérelmeket elektronikusan, postai úton vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani. Testvérvárosi kapcsolatot alakíthat ki a lengyel Vovekslonszkival Siófok. A megállapodásról a két település polgármestere a lengyelországi városban egyeztetett, ahol Siófok küldöttségét a helyi nemzetközi ásványfesztiválra hívták meg. A délnyugat lengyelországi alsó-sziléziai vajdaságban található Vovekslonszki és Siófok vezetői egyetértettek abban, hogy támogatják a testvérvárosi kapcsolat létrehozását. A szándékot a siófoki képviselőtestület szeptemberi ülésén erősítik meg. A testvérvárosi szerződést várhatóan októberben írják alá a siófoki halfesztivál keretében, amelynek díszvendége a lengyel település delegációja lesz. Elektromos rolleres gyerek ütötte le egy nőt Balatonbogláron, aki súlyosan megsérült. A baleset szombaton késő este történt a Platán strand sétányán. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a bukósisak nélkül közlekedő 12 éves gyerek nagy sebességgel haladt, amikor neki ütközött az előtte sétáló nőnek. A gyalogos súlyos, a rolleres könnyebb sérüléseket szenvedett, mindkettőjüket kórházba szállították. A rendőrség az eset kapcsán ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék. Használatához elengedhetetlen a kreszt ismerete, a védőfelszerelés viselése és a felelős közlekedés. Augusztus 1-én ismét megrendezik Zircen a Zircikon Fesztivált, amely egész nap ingyenes programokkal várja a családokat és a kikapcsolódni vágyókat. A Bakony egyik legnagyobb nyári közösségi rendezvényén koncertek, sportprogramok, gyermekfoglalkozások, kézműves vásár és helyi termelők kínálata is színesíti a programot. A nap egyik kiemelt eseménye a közös sportolás lesz Erdei Zsolttal, Hámori Lucával és Zsiga Melindával. Este a nagy színpadon többek között az Alma együttes, Charlie, Subbase Monster és a Lakefront Rebels is fellép. Az Zircikon a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa program örökségeként immár a harmadik alkalommal várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Négy óra után 4 perccel mondom a közlekedési híreket. Sajnos volt egy balesetünk, az M7-esen Budapest felé a Tárnoki csomópont után két személyautó összekoccant. A 20-as kilométernél a legbelső sávot foglalják el a járművek, mögöttük 2-3 kilométeres már a torlódás. Ami ugye azért is izgalmas, mert ilyenkor hétvégén általában azért az M7-esen erősebb a forgalom, most is így van ez a főváros felé vezető oldalon, Balaton akaratja és Szabadbattyán között lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatnak. Nem tudom, hogy hosszú távon ennek a balesetnek majd mi lesz a kihatása a forgalomra. Hát bízunk benne, hogy nem sok. Tudjanak róla, hogy a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik járműhiba miatt. A kimaradt szakaszokon pótlóbusszal tudnak utazni. A 17-es villamos a Margit híd, Budai hídfő és a Szél Kálmán tér között nem jár. Terelve közlekedik a 99-es busz. Nem érinti a Kálvária tér és a Blahalújza tér közötti megállókat fakidőlés miatt. Ha láttak valamit, ami mások számára fontos lehet, csörögjenek 0630 30 30 95 8.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után is itt vannak a jó zenék, hogy a vasárnap délután minél kedvesebb legyen. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Lendületes ütemek, közösen énekelhető refrén. Ez egy olyan dal, amit szinte mindenki ismer, hiszen a social médiában is szétterjedt. My Smith, Stargazing.

A Dua Lipa Training Season, ez itt a Sláger FM, 4:45 is elmúlt már. Köszönöm, hogy együtt töltjük a vasárnap délutánt, lazítsunk, pihenjünk, és természetesen közben azért éljük meg a délután szép pillanatait. 32-3 fok odakint, néha egy-egy felhő az égen, de alapesetben kellemesen dominál a napsütés, és persze, hogyha sétálgatunk a városban, előfordul, hogy a szükség bizony nagyorrá válik. Hát lesz olyan hely, ahol már ezt könnyebb lesz elintézni, ugyanis a 4. kerületi főtéri parkban már üzembe helyezték az automata illemhelyiséget, úgyhogy mostantól bárki tudja ezt a közterületi WC-t használni, hogyha szükség úgy hozná. Teljesen automata a cucc, minden használat után öntisztítást végez, és még légkondi is van benne. Elképesztő technológia. Az illemhelyiség reggel 6 és este 10 óra között lesz használható, ugyanúgy, mint a két régebbi. Az automata WC-ben összesen 15 percünk van tartózkodni, erről azért jó tudni, azután kinyit az ajtó a bent tartózkodó érdekében. Azért érdemes nézni az órát, hogy meglepetés legyen a vége. A folytatásban viszont itt vannak a jó zenék, egy kis meglepetés, ha már itt tartunk. A holland csapat, The Art Company és a Suzéna, a 83-as örökzöld. To sit together on the sofa, with the music way down.

0: 2010-es évek elejének popcsillaga Alexandra Stan és a Mr. Saxobit itt a Sláger FM-en. Örülök, hogy együtt töltjük a mai délutánt is, és természetesen hamarosan aktuális információk jönnek, és itt lesz velünk Loi. A különleges kisé rekettes hangja szerintem nagyon könnyen megfog minket, a dal pedig jó lendületes. Itt a Get Lucky, előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Nagyon kellemes az idő, 33-34 fokot mutatnak a hőmérők Budapest szerte, úgyhogy ez egyelőre egész jónak mondható szerintem. Marad a meleg idő most még, késő délután, kora este elszórtan egy-egy zápor is lehet, ez Budapesten leginkább a késő esti órákban fordulhat elő. Holnap a nyugatira, északnyugatira forduló szél dominál majd a fővárosban, sokfelé lehet ez viharos. Arra érdemes készülni, hogy a hajnali 20 fok után napközben 30 fokig melegszik fel a levegő. Kedden napos, gomoly felhős időszakok váltják majd egymást. Jó utat kívánok! 5:30 mondom, hogy mi újság az utakon. Az M3-ason baleset történt a határ felé vezető oldalon Bag térségében. A 42-es kilométernél csak egy sáv járható, már 2-3 kilométeres a kialakult dugó. Az M7-esen Budapest felé a Tárnoki csomópont után két személyi autó összekoccant. A 20-as kilométernél a legbelső sávot foglalják el a járművek. A mögöttük kialakult torlódás jelenleg 2-3 kilométeres hosszúságú. Ugye készüljenek arra, hogy az M7-esen ezen túlmenőleg is azért érénk a forgalom, sokan jönnek vissza Budapestre a hétvég eleteltével. Jó tudni róla, hogy a hétvégén a Kőbányai úton, a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Tudjanak róla, hogy lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve közlekedik. Lezárták már a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsidip utcánál a külső sávot a burkolat javítása miatt. Lezárták a félútpályát holnap hajnal 5-ig a 4. kerületi Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök munkája segíti.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Az örmény énekesnő Rosalind, tőle pedig a Snap szólt itt a Sláger FM-en. Szerintem gyönyörű a mai délutánunk, és pontosan azért is mondom azt, hogy érdemes megadni neki azt, amire szüksége van. Például a kokáért igazi nagy nyári élményeket? Nyerjenek koncertbelépőt hatalmas sztárok budapesti koncertjére. Például itt van Seal, vagy éppen Lenny Kravitz, Moby, ők is koncerteznek Budapesten, és az ő koncertjeikre is nyerhetnek páros belépőt, és csak mondom, hogy itt lesz még Zara Larsson, Faithless, a Morcsiba, és bizony ők a szigeten lépnek fel, szóval, hogyha arra nyernek belépőt, a szigetre is bemehetnek. Ha ők énekelnek, és szólunk előtte, akkor kell harmadikként telefonálni, és így lehet bekerülni a játékba. Közben pedig, ha már itt a könnyed nyári és délutánunk, akkor megadjuk neki a lendületet a Katrina and the Waves-el és a 80-as évek egyik ikonikus zenéjével. Itt a Walking on Sunshine.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei.
0: Megszaki!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. A júliusra járó családi pótlék gyes és gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítése érdekében előre hozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutás idővel kell számolni. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a beruházás óriási előrelépés a budapesti vasúti közlekedésben. A fejlesztés legfontosabb eleme az új közvágó hídállomás lesz, ahol közvetlen átszállási lehetőség jön létre az elővárosi vonatok, a hévek és a városi járatok között, megteremtve a főváros új déli közlekedési kapuját. A projekt következő híd szerkezetét a tervek szerint jövő nyáron emelik majd a mostani mellé. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén nyáron tapasztalható kocsihányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Történetének legmagasabb hallgatói létszámával indítja a szeptemberi tanévet a Károli Gáspár Református Egyetem. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait az intézmény világi képzésein. A legtöbb hallgatót, több mint 1600-at a bölcsészettudományi karra vették fel, ahol a pszichológia és a kommunikáció volt a legnépszerűbb. Ősztől 3 új mesterképzés is indul, köztük a Librivel együttműködésben megvalósuló könyvkiadói szak. A pedagógiai kar nagykőrösi tanítószakos hallgatói számára pedig új ösztöndíjat alapítottak, amely ingyenes kollégiumot és havi 100 000 forintos támogatást biztosít. Az elmúlt 6 év legerősebb felvételi eredményét érte el a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Több mint 1500 hallgató nyert felvételt az intézmény alap- és mesterképzéseire. A legtöbb diákot a GAMF műszaki és informatikai karra vették fel, de a kertészeti kar alapképzései is 6 éves csúcsot döntöttek. Az idén induló új villamosmérnöki szakra 50-en jutottak be, csak nem mindannyian állami ösztöndíjjal. A nemzetközi hallgatókkal és a pótfelvételivel együtt a Kecskeméti Egyetemre belépő új hallgatók létszáma várhatóan meghaladja majd a 2000 főt. A 18 éves balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bál szépének Balatonfüreden. A döntés igazi különlegessége, hogy a második udvarhölgy a Bál szépének testvére a 16 éves Windis Regina lett, míg az első udvarhölgyi címet a debreceni Tollas Viktória nyerte el. A 15 legszebb lányt idén is a báli közönség szavazta meg, közülük szakmai zsűri választotta ki a győzteseket. Idén is megkérdetik a Klasszis Top Design nemzetközi vendéglátó és szállodaipari dizájnversenyt, amely a horeca szektor legkiemelkedőbb alkotásait díjazza. A megmérettetésre szeptember 30-áig jelentkezhetnek a szállodák, éttermek, belső építészek és kreatív alkotók a fővárosból is. A megújult kategóriák között idén kiemelt szerepet kap az év formabontó szálláshelye és vendéglátóhelye, emellett önálló kategóriát kaptak a boros címkék is. A verseny történetében először nemzetközi különdíjakat is átadnak, így a kelet-közép európai régió határon túli szereplői is megmérettethetik magukat.
2: 5 óra után 4 perccel nézzük, mi újság a környékbéli utakon. Baleset történt az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bagnál. A 42-es kilométernél csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a kialakult dugó. Az M7-esen Budapest felé a Tárnoki csomópont után szintén baleset történt. A 20-as kilométertől már minden sáv járható, a kialakult torlódás fokozatosan csökken. Arra azért érdemes készülni, hogy az M7-esen sokan vannak. A főváros felé vezető oldalon Balaton, Akaratja és Szabadbattyán között. Jó tudni róla, hogy a hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Tudjanak róla, hogy lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve közlekedik. Lezárták már a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsidip utcánál a külső sávot a burkolat javítása miatt. Lezárták a félútpályát holnap hajnal 5-ig a 4. kerületi Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök munkája segíti.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 múlt, hello, Karakas Balázs vagyok. Mark Emberi érkezik egy dallal, ami nagyon hasonló, mint egy napsütéses kirándulás emléke. Akusztikus gitár, fütyülés, lendületes ritmus, és egy olyan refrén, amit együtt énekelhet az egész család, akár a kocsiban is. Belong together.

A Chameleon, a Culture Club, ez pedig itt a Sláger FM, 4-6 után is együtt vagyunk, és mindjárt Taylor Swift rakja a pontot az íre. Elképesztően jó zene érkezik hamarosan, és közben elképesztően jó hírek, ugyanis képzeljék el, elkészült a Dezsőfi utca, a Hajós és Nagymező közötti szakasza. A felújítást június 1-én kezdték, és már átadták az útszakaszt a forgalomnak. A Dezsőfi utca felújítása során kicserélték az úttest felső rétegét, felújították a járdát, amin most már el is lehet férni gyalogosként. Az útszakasz zöldítését planté nerekkel lehetett megoldani, talajkapcsolatos fákat a közművek miatt nem lehetett odaültetni. Ez mindenképpen jó hír, vagy legalábbis én mindig örülök annak, amikor valami fejlesztésről van szó. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, egy belávaló énekesnő, most Taylor Swift, a 2025-ös dal, ami ott volt a slágerlistákon. Egy valódi romantikus hangulatú dal, The Fate of Ophelia.

0: Paul McCartney, Hope of Deliverance itt a Sláger FM. Szólnak a legnagyobb slágerek változatosan egész hétvégén. Lazítsunk, pihenjünk, közben pedig Tim Kamrad dala érkezzen, ami állítólag azt a bizonytalan, de mégis izgalmas pillanatot ragadja meg, amikor egy könnyed flörtből hirtelen komolyabb érzés születik. Hát igen, vannak az életnek szép dolgai. Jön a Be Mine, előtte viszont nézzük aktuális információinkat. Jön majd a kánikula Budapestre. Nem most mondjuk, de majd valamikor megérkezik ugye a jövő hét közepe fele. Addig arra érdemes számítani, hogy hajnalban olyan 20 fok környékére süllyed le a hőmérő higanyszála, holnap pedig a legmelegebb órákban majd 30 fok körüli hőmérsékleti értékeket mérhetünk Budapesten. Hétfőn már a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél lesz a domináns, helyenként még akár záporok is lehetnek. Kedden napos, gomoly felhős idő váltja egymást, csapadék már nem várható Budapesten, aznap hajnalban is 20, napközben pedig 31 fok valószínű. Mondom a közlekedési híreket, sokan vannak az M7-esen a hétvégi forgalomban, a főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között lehet szakaszosan lassulásra számítani. Budapesten tart a felújítás, Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra, a Tél utcába bekanyarodni, a kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. Egyirányúsították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a második kerületi Fillér utcában az Ezredes utcánál a vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra számítsanak szintén a második kerületben a Zöldlomb utcában a Pittypank utcánál vízvezeték javítás miatt. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak mindkét irányban, mert javítják a csatornát. És ne feledjék, le van zárva a pesti alsórakpart, szokásosan a gyalogosok kaphatták meg.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Forever, ez a Sláger FM. Egyre közelebb a 6 óra, úgyhogy én már megköszönöm az elmúlt 6 órás figyelmet, de micsoda vasárnap délután töltöttünk együtt. Rengeteg hasznos információt oszthattam meg örökkel. Játszottunk, jó zenéket hallgattunk. Én ígérem, hogy jövő héten szombaton ugyanezt fogjuk folytatni, jövök majd déli 12 órától. A folytatásban Kovács Áron és Kisó érkezik majd a Sláger listával. Én pedig Kelly Rowlanddel és David Guettával búcsúzom és egy derék dallal. The Love Takes Over, Karakas Balázs kicsekkol. Köszi a figyelmet.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vád

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz

0: Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük!
1: A reklám után.

0: Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben. 2028-ra kapott időpontot MR-vizsgálatra egy beteg a Veszprémi kórházban. Vizet engedtek le a Balatonból Siófoknál. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben. Erről döntött a város képviselőtestülete. A polgármester szerint a szervezet működése nem igazságos, mert a nagyobb balatoni városok magas tagdíjat fizetnek, mégsem jutnak megfelelő szerephez a döntéshozatalban. A testület arról is határozott, hogy szeptember végével felbontja a kutyástrand üzemeltetőjével kötött szerződést. A városvezetés szerint az eredeti megállapodás előnytelen volt, és a terület a jövőben új funkciót kaphat. Az üzemeltető ugyanakkor visszautasítja a kritikákat, és úgy véli, a strand fontos turisztikai vonzerőt jelentett Keszthely számára. 2028. januárjára kapott időpontot gerinc MR-vizsgálatra egy beteg a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kunát Zsombor egészségügyi szakértő. Bejegyzéséhez a vizsgálatkérőlapot is csatolta, amely szerint a vizsgálat időpontja csak másfél év múlva esedékes. Kunát Zsombor szerint a hosszú diagnosztikai várólisták komoly problémát jelentenek, és ezek sok esetben nagyobb hatással lehetnek a betegek életkilátásaira, mint egyes műtéti várólisták. Hozzátette, bízik abban, hogy az augusztus végéig elkészülő országos várólista csökkentő program kiemelten foglalkozik majd a diagnosztikai vizsgálatok elérhetőségének javításával. A héten egyébként a Veszprémi kórházban több röntgen és MR berendezés is elromlott. Így sok beteget átirányítottak más kórházakba, de a sürgős esetekben elvégzik a vizsgálatot. A Sió csatorna vizének frissítése miatt megnyitották néhány órára a siófoki zsilipeket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a belterületi csatorna szakaszon a nagy meleg miatt algásodott, elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált a víz. Ezért 8 órán át másodpercenként 5 köbméter friss vizet engedtek a Balatonból a csatornába. A művelet során mintegy 140 ezer köbméter víz távozott a tóból, ami a Balaton vízszintjét gyakorlatilag nem befolyásolta. Július 27-e és 30-a között zajlik a Buhim utca 2-es szám alatti ismert kályhás házbontás a Veszprémben. A munkálatok közvetlenül nem érintik a közút területét, azonban a biztonság érdekében az épület előtti és a dőlési távolságon belüli területeket lezárják. Emiatt a Szabadság tér felől a Buhim utca ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A gépjárművek a Tököli utca irányából érhetik el az utcát, a gyalogosok pedig a lezárás idején a Sörház lépcsőn keresztül közlekedhetnek. Balatonvilágosnál fogtak el egy ámokfutót a rendőrök. A székesfehérvári rendőrök egy 26 éves férfit fogtak el, aki nem állt meg igazoltatáskor, hanem nagy sebességgel az M7-es autópálya felé menekült. A sofőr Balatonvilágos térségében bukott le, ahol több rendőri egység összehangolt akcióval elzárta az útját. Az intézkedés során senki sem sérült meg. Kiderült, hogy az ukrán állampolgárnak soha nem volt jogosítványa, ittasan vezetett. Ráadásul az autót a tulajdonos engedélye nélkül használta, és a járműre kötelező biztosítás sem volt. Augusztus 27-e és 29-e között új néven és megújult koncepcióval várja a közönséget a Veszprém Balaton Film Piknik. A veszprémi és balatonfüredi helyszíneken megrendezett eseményen mintegy 60 játék és dokumentumfilmet, valamint kisjáték és animációs alkotásokat vetítenek. Emellett közönség találkozók, koncertek, gyermekprogramok és kerekasztalbeszélgetések is színesítik a kínálatot. Az idei fesztiválon megemlékeznek az 50 éve elhunyt Latinovics Zoltánról, valamint Tar Béláról és a 100 éve született Heskó János rendezőről is. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Aki csak teheti, kerülje most el az M3-as és Mogyoród térségét. A Forma 1-es Magyar Nagydíj miatt továbbra is torlódásra kell számítani az autópályán és a Hungaroring környékén, de a megnövekedett gyalogos forgalom is fokozott türelmet és figyelmet igényel az autósoktól. A hétvégi erős forgalom miatt terített sávokban kell utazni az M7-es autópályán. A főváros felé vezető oldalon több szakaszon is lassulást, a torlódásra kell számítani, ezért óvatosan vezessenek. Lezárták a félútpályát Budapesten, holnap hajnali 5 óráig Újpesten az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Csatornátépítés miatt lezárták a 20. kerületben a Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon. A 9. kerületi Vendel utcában pedig a Sobieski János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták Angyalföldön a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kánfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszűkületre kell számítani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig a 83 éves Mick Jagger. Folytatjuk tehát Fastboy-jal, ez a Good Life és az Opel Valli slágerlista. A 20.

0: Katonini Jani bácsi a 18. Turn the lights off, a Lady Gaga az Abrakadabrával pedig a 19. Ez semmi ahhoz képest, hogy gyors jön egy jó kis Linkin Parka. Lesten.
1: Visszapillantó.
2: 9 évvel ezelőtt, 2017. július 20-án mindössze 41 éves korában véget vetett életének Chester Bennington, a Linkin Park frontembere. 1996-ban alakult a banda, több mint 90 millió albumot adtak el világszerte. Ezúttal 2012-ben megyünk vissza az időben, jön a Burn It Down a Linkin Parktól.

0: Park és a Burn It Down. Köszönjük szépen. Na hát jól leégettük ezt is. Égessük le a hét sztárját is, Mick Jagger. Említettem már, hogy az Egyesült Államokban az I Can Get No Satisfaction, a Nem Kaphatok Elég Tételt című dal hozta meg az áttörést a csapatnak, amit egyébként Keith Richards, ugye a dal szerzője, gitárosa és emblematikus riff rá-pá-pá-pá-pá megalkotója, nem is akart megjelentetni.
1: Miért?
0: Mick Jagger látott benne fantáziát, de ő sem gondolta volna, hogy ez lesz a Stones első nemzetközi slágere.
2: Ez volt az egyetlen nézeteltérésünk.
0: Mondta a témával kapcsolatban Jagger 68-ban egy magazinnak. A dallal kapcsolatban, mármint a Satisfaction-nel 32 éves korában, még egyszer 32, tehát több mint 50 évvel ezelőtt úgy fogalmazott, hogy inkább meghalok, mint hogy 45 évesen is ezt énekeljem.
3: Ugyan ma.
0: Most meg 83. Oszt még mindig énekli. Egyrészt soha nem mondta, hogy soha, másrésztnek, ha írtál egy akkora slágert, hogy még 83 évesen is szívesen hallják tőled, akkor ne kezdj el 32 éves korodban saját magad ellen lázadni. Ez például egy jó tanácsom a saját 32 éves önmagamnak, aki nem ért ilyen slágereket. Na de mindegy, Alex Kenji és a Bambolé tudtatok követni?
4: Nem.
0: A 17.

0: Abigail X and the Sugar Daddy a 15. Ray Dalton és a Blood Running pedig a 16. Érkezik Orsi, és hoz nekünk valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2006 év végén jelent meg az Agyhite című klip, illetve dal Ákostól. 2007 nyarán még mindig a slágerlistákon szerepelt, úgyhogy Ákos következik, és az Agyhitet.

0: sós és az agyhitelt.
1: Mi?
0: A hitet. Mind a kettő jó jön egyébként. Köszönjük szépen Orsinak! Ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Érkezik a hétsztárja, Jáger Miklós. Az egykori lázadó egyébként, tehát azért vannak az életében érdekes kanyarok, 2003-ban megkapta a lovagi rangot, lovagi címet, lovaggá ütötték Mick Jaggert, akit korábban nyilvános vizelésért még börtönbe is zártak, de érted, aztán meg lovag lett. Ez csak annyit jelent, hogy a lovagokra is néha rájön, és hát valamit kell vele csinálni. De tényleg abban a páncélban azt hogy oldották meg?
2: Nem mondhatom meg.
0: Érted, végre beöltöztetik a csatába egy 25 perc alatt, és akkor bocsánat, ki kell mennem.
2: Nem bírom tovább.
0: Kezdjük előről, srácok! Na mindegy, azóta neki is kijár a Sir Mick megszólítás. Vagy Sir Jagger, ilyenkor melyiket mondják?
3: Mit tudjam én?
0: Sir Jagger. Milyen szerencséje van, hogy nem Öshátnak hívják, nem? Tehát, hogy Öshát Jagger, akkor most Sir Öshátnak hívnák.
1: Ja, jó Isten.
0: Én kérek elnézést. Jó, ezt én is hallottam. Jó.
1: Volna egy javaslat.
0: Oké. Hát ez még magamtól is meglepő volt. A kitüntetés nagy vihart kavart egyébként, mert Jaggert elitellenes nézetei és zavaros magánélete miatt II. Erzsébet királynő nem tartotta a megtiszteltetésre méltónak, és amikor mégis beadta a derekát, hogy jóval legyen szőr a Mick Jaggerből, akkor a kitüntetés átadását a fiára, Károly Velszi hercegre bízta. A másik oldalon pedig Keith Richards kritizálta a haverját, amire elfogad egy lovagi címet. Hát amikor az lejjebb van, mint a rockstar, nem? Gondolta Keith Richards. Mondta is neki biztos, hülye vagy még, normális vagy, Károly Velszi herceg fog téged lovaggá jutni. Hát ő pisilni össze magát, ha fölhívnád egy dalra valamelyik Wembley koncerten. És egyébként szerintem igaza volt. Lady Gaga és a Dead Dance közben a 14.

0: Martin Garrix, Matty Szatko, Barb Butterflies a 12. Kashmir a Wild Ride-dal pedig 4 hely javítás után a 13. lett. Köztük szépen Orsi itt van és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 34 éves lett Selena Gomez, aki bizony a szemünk láttára nőtt fel. 2005-ben a Walker a texasi kópósorozatban is szerepelt Chuck Norris oldalán.

0: Kígyó és Selena Gomez, ez egyáltalán nem én vagyok. Itt én még köszönjük szépen, pedig ez most abszolút én vagyok.
1: Köszön.
0: És folytatom az Opelval is legelistát egy kis bulvárral.
1: Új hírek?
0: Hosszú idő után ismét szerelmes lett Katie Holmes.
1: Van ilyen.
0: Komolyan. Hallgattuk mi ezt a Kígyó meg Selena Gomez dalt, érted? Mit váltott ki belőlünk? Nagyjából semmit. Katie Holmes meg szerelmes lett.
1: Vajon miért hazudott?
0: A Dawson és haverok 47 éves sztárját kézenfogva és egymást átkarolva fotózták le egy filmvetítésen új párjával.
2: Micsoda?
0: A titokzatos férfi, a 39 éves, na most tessék, annyira titokzatos, hogy elmondom róla, hogy 39 éves, Jason Brad Jarmuskinak hívják, és a New Yorki művészvilág elismert festője. Na ennyire titokzatos, tényleg alig tudunk róla valamit. A romantikus belépő azért is okozott meglepetést, mert Katie-t évek óta nem látták párkapcsolatban. Korábban felmerült, hogy az egykori sorozatbeli partnerével, azt hiszem Joshua Jacksonnal, mint a kavart volna, ám kiderült, hogy ők csak közeli barátok.
1: Persze, persze.
0: Szóval a titokzatos, 39 éves, senki nem tud róla semmit, New Yorki művészvilág elismert festője Jason, alkotásai az öregedéssel, az emlékezéssel és az idő múlásával foglalkoznak, gondolom ezt a szíven Katie-t, és gondolta, hogy akkor már mulassák együtt ezt az időt a Pictor úrral.
1: Pontosan.
0: A képeit egyébként, mármint a Pictor úr képeit New Yorktól Párizsig számos rangos helyen kiállították. Ó, de titokzatos ez a férfi.
1: Persze, hogy az.
0: Tudjátok, ki lenne titokzatos férfi? De komolyan, ha Katie Holmes összejönne mondjuk a banja lakatossal, na az titokzatos lenne. Róla sokkal kevesebbet tudunk. Na, Ed Sheeran és a kamera közben a 11.

0: köszönjük szépen, időjárás, közlekedés, és a legjobbak vannak hátra a top 10, amikor is folytatjuk a slágerlistát nem sokára. Opel Wallis, az nagyon fontos még hozzátenni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, Budapesten a legdrágább a bérleti díj. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 ezeres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területi vezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal lehet számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, míg a legdrágább a 9. kerület. A vidéki egyetemi városokban a fővárosinál ugyan alacsonyabbak az árak, de a legjobb ajánlatok órák alatt elkelhetnek. Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a tejfeldolgozók likviditási helyzetének javítására kiemelt támogatási programok indulnak. A szarvasmarha tenyésztők az MFB agrárforgóeszköz hitelprogramban 100%-os kamattámogatást kaphatnak, állatonként legfeljebb 1 millió forint hitelösszegre a teljes futamidőre. A tejfeldolgozó vállalkozások számára pedig 77%-os kamattámogatást biztosít az állam az élelmiszeripari forgóeszköz hitelprogram keretében. A kedvezményes konstrukciók a rendelet hatályba lépésétől 2026 végéig érhetők el. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül Esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy a héten Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki Esztergomi gyára mindegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedése Budapestről, így még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írja, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökölre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, a 4-es metrótól csatlakozva. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni néhány nap múlva éjszakánként. Idén eddig 76 mentési akció során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A tó 600 négyzetkilométeres területén 5 rendőrőrs és több mint 25 hajóegység vigyázza a fürdőzők biztonságát. A rendőrség hangsúlyozza, a tragédiák többsége elővigyázatossággal megelőzhető. Kerülni kell a melegben a hirtelen vízbeugrást és az alkoholfogyasztást, úszni nem tudóknak pedig a mentőmellény használata kötelező. Aki csak teheti, kerülje most el az M3-as és Mogyoród térségét. A Forma 1-es Magyar Nagydíj miatt továbbra is torlódásra kell számítani az autópályán és a Hungaroring környékén, de a megnövekedett gyalogos forgalom is fokozott türelmet és figyelmet igényel az autósoktól. A hétvégi erős forgalom miatt terített sávokban kell utazni az M7-es autópályán. A főváros felé vezető oldalon több szakaszon is lassulást, a torlódásra kell számítani, ezért óvatosan vezessenek. Lezárták a félútpályát Budapesten, holnap hajnali 5 óráig Újpesten az elmúlt utcában az Ódry Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Csatornát építés miatt lezárták a 20. kerületben a Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon. A 9. kerületi Vendel utcában pedig a Sobieski János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták Angyalföldön a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kánfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszűkületre kell számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Jöhet a top 10, ha készen álltok. Orsi a múltból az dalokat, a hétszerre pedig továbbra is a 83 éves papa Mick Jagger. Istenem, ha az a bot beszélni tudna. Mármint... Jó, hát ez furcsa volt. Mindegy, folytatjuk az Obeval is slágerlistát, Loyal, Get Lucky és a 10-es.

0: 8-én Exton Seraj, Misha Miller, Don't Leave Kylia, a Taylor Swift pedig behozta a 9-re az Opalite-ot. Múlt heti ezüstérmesünk, most már csak a 9-dik, de hát nagy itt a kavarodás, kérem az élen. Orsi közben jön a múltból, hogy még jobban össze legyünk kavarodva.
1: Visszapillantó.
2: 47 éves lett Michelle Williams, az amerikai R&B énekesnő dalszerző, a nagy közönség leginkább a Destiny's Child tagjaként ismeri. A csapat több mint 60 millió lemezt adott el világszerte, egy Grammy-díjat nyertek, méghozzá Survivor című dalukkal. Ez következik.

0: Destiny és Child is a Survivor. Köszönjük szépen! Ez itt az Open Vazis slágerlista, és érkezik a hét sztárja Mick Jagger. Egy kicsit dumáljunk a nőügyeiről, bár ahhoz tényleg egy egész hónap kevés lenne slágerlista tekintetében, de egy-két bullet point már, ha szabad így nőkről beszélni.
1: Nem.
0: Marsha Hunt énekesnő a Brown Sugar című Stones dal ihletője adott életet Mick Jagger első gyermekének, Carisnek. Ez még 70-ben történt. Habár Jagger akkor még nem tudta, hogy a gyerek az övé, később nagyon jól lett a kapcsolat a lányával. Meg is értjük. Egyébként a Brown Sugar a világ legjobb Rolling Stones dal, nekem például az egyik kedvencem. 5 nőtől született 8 gyermeke. Oh, yes. Hát, lepipált. Legutóbbi 2016. december 8-án, amikor Jagger 73 éves volt. A kedvesebb pusztán 44 éve volt fiatalabb nála, de ez is csak azok ítélik el, akik régen születtek és faluhelyen laknak.
1: Nem is!
0: Jaggernek 7 unokája és 3 dédunokája van. Köze pedig senkinek ahhoz, hogy kivel és mit csinál, amíg nem sért törvényt.
1: Ez igaz.
0: Cameron és a Be Mine a 7.

0: Patton, Norma Jean Martin és Harry Purr, Out of My Head-je az 5. Bibi Rixa, Faithless és a New Religion a 6. Köszönjük szépen! Orsi jön, és hoz valamit nekünk a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A most következő dal is 2006-ban jelent meg, de még 2007 nyarán is előkelő helyen szerepelt a slágerlistákon, és a mai napig mindenki énekli, ha meghallja a rádióban. Egy jó kis hooligans dal következik, ez a Fél ember a Sláger FM-en.

0: pénz és a fél ember. Köszönjük szépen. Közben egy hatásszünetet tartunk.
1: Előre.
0: Ez volt az. Ez itt még mindig az Opel-val is legelista. Azért tartottam hatásszünetet, mert hogy tudnotok kell, hogy a nyár folyamán nem csak zenélünk, meg nem csak hatásszünetek vannak, hanem hatások is.
1: Aha.
0: Élményeket kaptok. Olyan koncertjegyeket lehet velünk nyerni, amelyeket már esetleg soha nem tudnátok megvenni, mert elfogytak. De nekünk félre van téve. Felkészül Szél, Lenny Kravitz és Moby rajongók tábora. Illetve a Szigetre is lehet még jegyeket nyerni, úgyhogy egész nyáron meglepünk benneteket, játszatok, folyamatosan hallgassatok minket, és lehet, hogy a nyár legnagyobb buliára rajtunk keresztül juttok be. A testemen keresztül! Azt hiszem, énekli Ed Sheeran a negyedik.

0: híre, és az azt hiszem a negyedik helyen. És akkor most hozza Orsi azt a dalt, amivel visszaemlékszünk a Rolling Stones legnagyobb pillanataira.
1: Visszapillantó.
2: 1943. július 26-án született Mick Jagger, tehát a 83. születésnapját ünnepli. A mai műsorban ő volt a hét sztárja, három nagy örömére. Természetesen jó kis Rolling Stones dalt hoztam búcsúzásképpen, ez egy közös kedvencünk Áronnal. Anybody seen my baby?

0: A hét sztárjának, Mick Jaggernek hallottuk egy óriási dalát, amivel tulajdonképpen visszatért valamikor a 2000-es években volt, nem is tudom. Olyan feltámadásszerű volt, amit átért meg Tina Turner is, meg Tom Jones is, hogy egyszer csak így modernizálták azt, amit ők csináltak. Ez volt az Anybody Seen My Baby, köszönjük szépen, és itt kívánnék jó egészséget Mick Jaggernek, igaz, srácok?
1: Hát, hogy ne?
0: Amíg ő él, addig a remény is. Na, már csak a top 3 van hátra, de előtte révedjünk már vissza abba, hogy tényleg, legalábbis odáig, hogy kikerültek be a legjobb 10-be. Itt van rögtön Loy és a Get Lucky, ami a 10. helyen. Taylor Swift a 9. lett az Opelite-tal. A Don't Leave Kylie a 8. volt jó, Accentnek köszönhetően. Cameron és a Be Mine a 7. a héten. T-Rex-a beúzta a 6. helyet, mert nem volt Faithless, és a New Religion nyomta.

Out of My Head je az ötödik. Egy stílen, és azt hiszem a negyedik helyen. A bronzérem pedig a Hard Like Mannyi, már mondta Sam Feltnek Rosalind, az megment a harmadik helyi.

0: 20. helyen Sam Felt és Rosaline Heart Like Mannyi. Egészen átborzongató hobbiról vallott Kesa, itt közben a dal alatt fölhívott és elmondta nekem, hogy évek óta emberi fogakat gyűjt.
1: Egy parancsol?
0: És büszkén ki is állítja őket a lakásában.
1: Miért?
0: Hát csak, hogy a Kesa rajongóknak itt hagyom, hogy elmész randizni, érted, és akkor folyamatosan mosolyog rád az egész lakás. Az egész akkor kezdődött, amikor egy rajongó felajánlotta neki a gyermeke kiullott fogát, ő pedig rögtön nyakláncot készített belőle.
2: Ez most tényleg komoly?
0: Hát ez... Tehát melyikük a hülyébb? De most komolyan. Elég nehéz eldönteni. Azóta fülbevaló öv korona, sőt korábban még melltartó is készült a különös alapanyagból. A rajongóktól kapott fogakat kis üvegekben tartja, és szándékosan az ajtó közelében helyezi el őket, mert szerinte ez különösen kiborítja a heteró férfiakat.
1: Ez igaz.
0: És ez miért cél? Mindegy, Kesa most újabb felhívást intézett a követőjéhez, arra kérte őket, postázzák el neki a fogaikat a következő művészeti projektjeihez.
1: És tudod, hogy miért?
0: Vajon mihez fog most? A magyar felmenőkkel rendelkező Kesa már 2011-ben is hasonló gyűjtőkampányt indított. Hát nem tudom, gyerekek, ne verjétek a fogatokhoz a garast, vagy ha igen, akkor küldjétek be.
1: Talán hol van.
0: Hát veszett nagy hülyeségnek hangzik az egész. Meg egyébként is Kesa bemegy valahova és kér egy fogasfilét, akkor a pincér gondolkodik rajta, hogy vajon kinek a szájából fog majd hiányozni.
2: De szívatsz engem!
0: Nézzük inkább az ezüstérmest, inkább hallgassuk. Hearst és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je. A hetedikről most újra följött a másik.

0: Stones és a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja a második helyen, és akkor még egy kis érdekesség, ha már foggyűjtésről beszéltünk, akkor van más is, nem csak fogakból, szemétből is lehet pénzt csinálni. Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjének, ha így ejtik, Kelce, kis Kelce lányom, Travis esküvőjének szemetéből komoly üzletet csinált Justin Gnyek, New York-i képzőművész, a július 3-i ceremónia után ugyanis összegyűjtötte a Madison Square Garden környékén maradt hulladékot, metrójegyeket, műanyagkanalakat, textildarabokat, a tárgyakat átlátszó műanyag dobozokba csomagolta, majd Packet Garbage néven kínálta eladásra.
1: Teljesen szabályszerű.
0: A különös emléktárgyakért darabonként 25 és 100 dollár közti összeget kért. Összesen 50 dobozt készített, és miután bemutatta őket a TikTokon, Taylor Swift rajongók egyetlen nap alatt mindet elkapkodták. Tehát még egyszer elmondom, műanyag dobozba gyűjtött szemetet zseppiszok néven sikerült eladnia. Őrület, nem?
1: Szép munka.
0: A rajongók a szigorúan őrzött esküvőből szinte semmit nem láthattak, így még a helyszínen talált szemét is értékes relikviává vált. Ha egyszer véletlenül akkora sztár lennék, hogy a szemetemet pénzért el lehetne adni az interneten, szóljatok már, légy szíves, mert azonnal visszavonulok. Egyébként most is ezt teszem, mert hogy itt a vége a műsor.

Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Vallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
2: Mindig friss.
3: Hőhullám,
4: hangulatingadozás,
3: éjszakai izzadás,
4: alvászavar,
3: hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhít

0: Kérésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
1: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókuskerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
5: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Újabb támogatásra pályázhatnak a kukoricatermelők. Beiskolázási támogatást biztosít a Veszprémi Önkormányzat. Augusztus 1-én ismét megrendezik Zircen a Zircikon Fesztivált. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Újabb támogatásért pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi aszály miatt. A mezőgazdasági válságtartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítséget. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az aszálykárok kompenzálására. Beiskolázási támogatást biztosít a Veszprémi Önkormányzat a rászoruló családoknak. A kérelmeket a veszprémi jogosult családok augusztus 1-e és szeptember 30-a között nyújthatják be. Az igénylés feltétele, hogy a gyermek vagy fiatal felnőtt veszprémi bejelentett lakcímmel rendelkezzen, életvitelszerűen a városban éljen és nappali rendszerű oktatásban vegyen részt. A támogatásra azok jogosultak, akiknél a család egyfőre jutó havi jövedelme nem haladja meg a meghatározott határt. Egyedülálló szülők esetében magasabb jövedelmi limit érvényes. A támogatás összege egységesen 15 ezer forint. Az általános iskolások esetében 16 éves korig, középiskolai vagy szakképzőiskolai tanulmányoknál pedig az első végzettség megszerzéséig, de legfeljebb 20 éves korig igényelhető a támogatás. A kérelmeket elektronikusan, postai úton vagy személyesen a Veszprémi Polgármester Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani. Testvérvárosi kapcsolatot alakíthat ki a lengyel Vovekslonszkival Siófok. A megállapodásról a két település polgármestere a lengyelországi városban egyeztetett, ahol Siófok küldöttségét a helyi nemzetközi ásványfesztiválra hívták meg. A délnyugat lengyelországi alsó-sziléziai vajdaságban található Vovekslonszki és Siófok vezetői egyetértettek abban, hogy támogatják a testvérvárosi kapcsolat létrehozását. A szándékot a siófoki képviselőtestület szeptemberi ülésén erősítik meg. A testvérvárosi szerződést várhatóan októberben írják alá a siófoki halfesztivál keretében, amelynek díszvendége a lengyel település delegációja lesz. Elektromos rolleres gyerek ütötte le egy nőt Balatonbogláron, aki súlyosan megsérült. A baleset szombaton késő este történt a Platán strand sétányán. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a bukósisak nélkül közlekedő 12 éves gyerek nagy sebességgel haladt, amikor neki ütközött az előtte sétáló nőnek. A gyalogos súlyos, a rolleres könnyebb sérüléseket szenvedett, mindkettőjüket kórházba szállították. A rendőrség az eset kapcsán ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék. Használatához elengedhetetlen a kreszt ismerete, a védőfelszerelés viselése és a felelős közlekedés. Augusztus 1-én ismét megrendezik Zircen a Zircikon Fesztivált, amely egész nap ingyenes programokkal várja a családokat és a kikapcsolódni vágyókat. A Bakony egyik legnagyobb nyári közösségi rendezvényén koncertek, sportprogramok, gyermekfoglalkozások, kézműves vásár és helyi termelők kínálata is színesíti a programot. A nap egyik kiemelt eseménye a közös sportolás lesz Erdei Zsolttal, Hámori Lucával és Zsiga Melindával. Este a nagy színpadon többek között az Alma együttes, Charlie, Subbase Monster és a Lakefront Rebels is fellép. Az Zircikon a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa program örökségeként immár a harmadik alkalommal várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.
2: Ez csak egy

összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére, s nem jártam.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az elgét.
1: Mi vagyunk a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8. Veszprémben a 103.1.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, taxisokat ellenőriztek a rendőrök Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tudományos testületet hoz létre az Agrárminisztérium a jégkármérséklő rendszer átfogó vizsgálatára, emellett a gazdatársadalom véleményét is felmérik, jelentette be Bóna Szabolcs miniszter Budapesten. A döntés előzménye, hogy civil szakértőket csoportja 12 000 aláírással ellátott petícióban kérte a rendszer leállítását, meteorológiai és gazdálkodói aggályokra hivatkozva. A tárcavezető felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát egy gyors, reprezentatív és ellenőrizhető felmérés lefolytatására. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a felmerült szakmai kérdéseket független tudósok bevonásával értékelik. Ugyanakkor hozzátette, ahol a gazdák többsége úgy dönt, hogy nem kéri a szolgáltatást, ott a szükséges feltételek biztosítása mellett leállítják a jégkármérséklést. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztása a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett meg az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás. A kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Az jól látszik, hogy a jelenlegi vízdiak egyáltalán nem ösztönzik az embereket arra, hogy visszafogják a fogyasztásukat, és az is, hogy olyan célokra is ivóvizet használunk, amikre más minőségű víz is megfelelő lenne. Újabb ezúttal határozatlan idejű sztrájkra készül a Hanon Systems Hungary dolgozóinak 84%-a a cég székesfehérvári és pécsi telephelyén, tudatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A sztrájkbizottság már megkezdte a munkabeszüntetés előkészítését, miután a legutóbbi tárgyaláson a munkáltató továbbra is csak 4, illetve 4%-os béremelést ajánlott, míg az érdekképviselet egységesen 10%-os emelést követel. A szakszervezet a konfliktus mielőbbi tárgyalásos rendezésében bízik, ezért nyílt levélben fordult a vállalat globális vezérigazgatójához, kérve a személyes közreműködését a megegyezés érdekében. Székesfehérváron és Pécsett a cég két telephelyén összesen mintegy 2000 ember dolgozik. Közel 70 taxist ellenőrzött a fővárosban a múlt hétvégén a budapesti rendőrfőkapitányság a közlekedési hatósággal és a BKK-val karöltve. A rendőrségi tájékoztatás szerint az ittas vezetés ellenőrzése során minden sofőrnél negatív lett az alkoholszonda eredménye. Egy sofőrt ugyanakkor elfogtak, mert szabálysértési körözés volt érvényben ellene, míg egy másik taxissal szemben a biztonsági öv hiánya miatt intézkedtek. 10 esetben pedig eltérő tarifa használat, viteldíj problémák vagy kártyaterminál hiánya miatt vettek fel jegyzőkönyvet a hatóságok. A rendőrség közölte, a jövőben is folytatják a hasonló ellenőrzéseket. 84 előadó jutott be a Budapest Play utca zenész fesztivál döntőjébe, amelyet július 30-a és augusztus 8-a között rendeznek a főváros 10 különböző pontján. A versenyre a vártnál jóval többen, csak nem 400-an jelentkeztek. A fellépők között a műfajok széles skálája képviselteti magát, a jazztől a klasszikus zenén át a DJ-kig. A legjobbak értékes nyereményeket, valamint fellépési lehetőséget kapnak a Budapest Parkban és a Sziget Fesztiválon. A közönség a helyszíneken kihelyezett QR kódok segítségével szavazhat a kedvenceire, a voksolók között pedig Szigetbeli őket sorsolnak ki. A fellépőkkel a Deák téren, a Battyányi téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten, az Őrsvezér téren, a Fény utcai piacon, a Budapest park előtti Fábián Júli téren, a Fehérvári úti vásárcsarnoknál, a Pesti rakparton és a Keleti pályaudvaron is találkozhatnak majd.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása. Új IC motorvonatok állnak forgalomba jövőre a Gyesevnél. Csaknem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új hévszerelvények gyártása pedig 2028-ban kezdődhet. Közel 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a szeptemberben induló tanévben, ami 12%-os növekedés a tavalyi számokhoz képest. A bölcsészettudományi karon idén is a pszichológia volt a legnépszerűbb, míg a legnagyobb ugrást a gyógypedagógia érte el, ahol a ponthatár csak nem 150 pontot emelkedett. A jogi karon az állami ösztöndíjas képzéshez 464 pontra volt szükség, ami az egyik legmagasabb az országban. Az információs technológiai és bionikai kar mérnök informatikus szakára pedig csak nem négyszeres volt a túljelentkezés. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet. A fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hogy milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe, valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket. Újabb szakaszához érkezett a 11-es főút felújítása Szentendrén, figyelmeztet a Magyar Közút. Július 29-től szerdától a Dózsa-György úton megkezdődnek az aszfaltmarási munkák, emiatt szerda és csütörtök éjszaka félpályás útlezárás mellett tartozott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Arra kérik, hogy a felmaradt burkolaton fokozott óvatossággal a sebességkorlátozások betartása.

0: Hallo, Susch Capaldi hier.
1: A Schlager FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. A júliusra járó családi pótlék gyes és gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítése érdekében előre hozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutás idővel kell számolni. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a beruházás óriási előrelépés a budapesti vasúti közlekedésben. A fejlesztés legfontosabb eleme az új közvágóhíd állomás lesz, ahol közvetlen átszállási lehetőség jön létre az elővárosi vonatok, a hévek és a városi járatok között, megteremtve a főváros új déli közlekedési kapuját. A projekt következő híd szerkezetét a tervek szerint jövő nyáron emelik majd a mostani mellé. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén-nyáron tapasztalható kocsihányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Történetének legmagasabb hallgatói létszámával indítja a szeptemberi tanévet a Károli Gáspár Református Egyetem. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait az intézmény világi képzésein. A legtöbb hallgatót, több mint 1600-at a bölcsészettudományi karra vették fel, ahol a pszichológia és a kommunikáció volt a legnépszerűbb. Ősztől 3 új mesterképzés is indul, köztük a Librivel együttműködésben megvalósuló könyvkiadói szak. A pedagógiai kar nagykörösi tanítószakos hallgatói számára pedig új ösztöndíjat alapítottak, amely ingyenes kollégiumot és havi 100 000 forintos támogatást biztosít. Az elmúlt 6 év legerősebb felvételi eredményét érte el a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Több mint 1500 hallgató nyert felvételt az intézmény alap- és mesterképzéseire. A legtöbb diákot a GAMF műszaki és informatikai karra vették fel, de a kertészeti kar alapképzései is 6 éves csúcsot döntöttek. Az idén induló új villamosmérnöki szakra 50-en jutottak be, csak nem mindannyian állami ösztöndíjjal. A nemzetközi hallgatókkal és a pótfelvételivel együtt a Kecskeméti Egyetemre belépő új hallgatók létszáma várhatóan meghaladja majd a 2000 főt. A 18 éves balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bálszépének Balatonfüreden. A döntés igazi különlegessége, hogy a második udvarhölgy a Bálszépének testvére, a 16 éves Windis Regina lett, míg az első udvarhölgyi címet a debreceni Tollas Viktória nyerte el. A 15 legszebb lányt idén is a báli közönség szavazta meg, közülük szakmai zsűri választotta ki a győzteseket. Idén is megkérdetik a Klasszis Top Design nemzetközi vendéglátó és szállodaipari dizájnversenyt, amely a horeca szektor legkiemelkedőbb alkotásait díjazza. A megmérettetésre szeptember 30-áig jelentkezhetnek a szállodák, éttermek, belső építészek és kreatív alkotók a fővárosból is. A megújult kategóriák között idén kiemelt szerepet kap az év formabontó szálláshelye és vendéglátóhelye, emellett önálló kategóriát kaptak a boros címkék is. A verseny történetében először nemzetközi különdíjakat is átadnak, így a kelet-közép európai régió határon túli szereplői is megmérettethetik magukat.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Változik a családtámogatások utalási rendje a nyári hónapokban. A júliusra járó családi pótlék gyes és gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az

0: forintosi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítése érdekében előre hozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutási idővel kell számolni. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a beruházás óriási előrelépés a budapesti vasúti közlekedésben. A fejlesztés legfontosabb eleme az új közvágóhídállomás lesz, ahol közvetlen átszállási lehetőség jön létre az elővárosi vonatok, a hévek és a városi járatok között, megteremtve a főváros új déli közlekedési kapuját. A projekt következő híd szerkezetét a tervek szerint jövő nyáron emelik majd a mostani mellé. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról beszélt, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén nyáron tapasztalható kocsihiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. Történetének legmagasabb hallgatói létszámával indítja a szeptemberi tanévet a Károli Gáspár Református Egyetem. Több mint 3200 diák kezdheti meg tanulmányait az intézmény világi képzésein. A legtöbb hallgatót, több mint 1600-at a bölcsészettudományi karra vették fel, ahol a pszichológia és a kommunikáció volt a legnépszerűbb. Ősztől 3 új mesterképzés is indul, köztük a Librivel együttműködésben megvalósuló könyvkiadói szak. A pedagógiai kar nagykörösi tanítószakos hallgatói számára pedig új ösztöndíjat alapítottak, amely ingyenes kollégiumot és havi 100 000 forintos támogatást biztosít. Az elmúlt 6 év legerősebb felvételi eredményét érte el a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Több mint 1500 hallgató nyert felvételt az intézmény alap- és mesterképzéseire. A legtöbb diákot a GAMF műszaki és informatikai karra vették fel, de a kertészeti kar alapképzései is 6 éves csúcsot döntöttek. Az idén induló új villamosmérnöki szakra 50-en jutottak be, csaknem mindannyian állami ösztöndíjjal. A nemzetközi hallgatókkal és a pótfelvételivel együtt a Kecskeméti Egyetemre belépő új hallgatók létszáma várhatóan meghaladja majd a 2000 főt. A 18 éves balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna bálszépének Balatonfüreden. A döntés igazi különlegessége, hogy a második udvarhölgy a bálszépének testvére, a 16 éves Windis Regina lett, míg az első udvarhölgyi címet a debreceni Tollas Viktória nyerte el. A 15 legszebb lányt idén is a báli közönség szavazta meg, közülük szakmai zsűri választotta ki a győzteseket. Idén is megkérdetik a Klasszis Top Design nemzetközi vendéglátó és szállodaipari dizájnversenyt, amely a horeca szektor legkiemelkedőbb alkotásait díjazza. A megmérettetésre szeptember 30-áig jelentkezhetnek a szállodák, éttermek, belső építészek és kreatív alkotók a fővárosból is. A megújult kategóriák között idén kiemelt szerepet kap az év formabontó szálláshelye és vendéglátóhelye, emellett önálló kategóriát kaptak a boros címkék is. A verseny történetében először nemzetközi különdíjakat is átadnak, így a kelet-közép európai régió határon túli szereplői is megmérettethetik magukat.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: nekem nem kell.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán, Budapesten a legdrágább a bérleti díj. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Rendkívüli kamattámogatást hirdetett meg a kormány a tejpiaci válság kezelésére. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a tejfeldolgozók likviditási helyzetének javítására kiemelt támogatási programok indulnak. A szarvasmarha tenyésztők az MFB agrárforgóeszköz hitelprogramban 100%-os kamattámogatást kaphatnak, állatonként legfeljebb 1 millió forint hitelösszegre a teljes futamidőre. A tejfeldolgozó vállalkozások számára pedig 77%-os kamattámogatást biztosít az

0: állam az élelmiszeripari forgóeszközhitel program keretében. A kedvezményes konstrukciók a rendelet hatályba lépésétől 2026 végéig érhetők el. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 ezeres havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területi vezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal lehet számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, míg a legdrágább a 9. kerület. A vidéki egyetemi városokban a fővárosinál ugyan alacsonyabbak az árak, de a legjobb ajánlatok órák alatt elkelhetnek. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy a héten Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mindegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Idén eddig 76 mentési akció során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a rendőrség. A tó 600 négyzetkilométeres területén 5 rendőrőrs és több mint 25 hajóegység vigyázza a fürdőzők biztonságát. A rendőrség hangsúlyozza, a tragédiák többsége elővigyázatossággal megelőzhető. Kerülni kell a melegben a hirtelen vízbeugrást és az alkoholfogyasztást, úszni nem tudóknak pedig a mentő mellény használata kötelező. Augusztus 1-től tovább bővül az északai agglomerációs közlekedése Budapestről, így még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írja, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen északai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az északai járatok Keremföldről indulnak és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökölre augusztus 11-től indulnak az északai buszok Keremföldről, a 4-es metrótól csatlakozva. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni néhány nap múlva éjszakánként.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépés, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Zone Bent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Mobil tímekkel és krízisközpontokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a 100 halombattai haláleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Zone Bent Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba megüresedett helyére, jelentette be Bújdosó Andrea frakció vezető. A jelölt az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász, aki korábban Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnökök tanácsadójaként is dolgozott. Emellett Magyarországot képviselte a hágai nemzetközi bíróság előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tiszának olyan független szakemberre van szüksége a testületben, aki kizárólag a jog és a lelki ismerete alapján dönt. Nevent Pál szakmai felkészültsége és elkötelezettsége pedig megkérdőjelezhetetlen. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését, olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írják, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a Szociális Tárca is aktívan részt vesz, a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. Találkozóra hívta a tárca a belügyminisztérium és a rendőrség, valamint az alacsony küszöbű szenvedélybetegekkel, drogprevencióval, drogellátással, illetve hajléktalanokkal foglalkozó szolgáltatók képviselőit. Nem állapított meg jogszerűtlenséget a rendőrség belső vizsgálata a 100 halombattán történt haláleset ügyében, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A július 8-ai esemény során a járőrök egy zavartan viselkedő ellenálló sofőrrel szemben alkalmaztak